0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem 107,1 MHz.

nem szerettem még. A 90-es évek magyar slágerei. Itt az SMR-ben.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
4: A 90-es évek,
5: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
6: 90-es évek, 90-es
4: évek. A milliárdokból és a 90-es évekből
5: a következő dalok maradtak.
4: A 107,1 MHz-en.

0: Önnek is megette az Autorádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió. A

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
3: SMR.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallott a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
3: a 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Reklámot hallottak. 107,1
5: SMR.

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: 107,1 SMR.
4: Én ezt hallgatnám.

0: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.

0: A legendák nálunk szólnak. Szabadkai Magyar
1: Rádió. A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
1: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább. Tovább.

0: reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Annos Beatrix, rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 47 napirendi pontot tárgyal csütörtöki ülésén Szabadka város képviselőtestülete. A képviselők elfogadták a 2025-ös költségvetés zárszámadását, amely szerint a város tavaly közel 9,9 milliárd dinár bevételből gazdálkodott. Napirenden szerepelt a helyi közösségek működését szabályozó rendelet módosítása is. Az ülésen döntés született a Subotica Transz vállalat végelszámolásáról is, mivel a cég működésének feltételei már nem adottak. A tanácskozáson a városi kitüntetésekről is határoztak. Az idei díszpolgári címet Bencsik István újságírónak ítélték oda, Pro-Urbedíjban pedig a szabadkai tűzoltó mentőzászlóalj, a Testvériség Vasutas Művelődési Egyesület és Sebők Valéria a névművészet mestere részesül. Ma 14 órakor lejár a Vajdasági Jogász Ösztöndíj program idei pályázatának határideje. A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjára azok jelentkezhetnek, akik a 2026-2027-es tanévben a Szerb Köztársaság valamely akkreditált jogi karának első évfolyamára iratkoznak be. Korábbi tanulmányaikat részben vagy egészben magyar nyelven végezték, és vállalják, hogy a diplomájuk megszerzése után 5 éven belül legalább 3 évig Szerbián dolgoznak jogászként. Mindössze 2 napi vértartalék áll rendelkezésre, és több vércsoportból is hiány van, hívta fel a figyelmet Mirjana Knézsevic, a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet munkatársa. A nyári véradási kampány első hetében a vártnál kevesebb vér gyűlt össze, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy júliusban és augusztusban is adjanak vért. Jelenleg csak a B pozitív és az AB pozitív vérkészletek stabilak, a legnagyobb szükség pedig a 0 RH negatív vére van. Július 1-től új külsejű útleveleket állítanak ki Szerbiában. Az új okmány burgundi színű borítót kap, a címért a hivatalos állami jelképekhez igazítják, emellett az útlevél mind a 32 oldala eltérő dizájnnal készül. A változások a diplomata, a szolgálati és a magánútlevelekre egyaránt vonatkoznak. A korábban kiállított érvényes útleveleket nem kell lecserélni, azok a lejárati idejükig továbbra is érvényesek maradnak. Jelenleg Szabadkán és környékén 23-24 fokot mérnek, a délelőtt folyamán változóan felhős, de túlnyomó rész napos időre számíthatunk, és jelentősebb csapadék nem várható. A nap előre haladtával fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, a délutáni órákban 31-32 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
7: Egy óra múlva is
2: csak a legfrissebbek.
7: Friss hírek minden órában.
4: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánló következik.
8: Levendula illatú hétvége várja önöket a vasutas településen Szabadkán. Július 4-én szombaton reggel 7-től este 6 óráig, július 5-én vasárnap pedig reggel 8-tól délig rendezik meg a 13. jótékonysági levendula napokat. Friss levendula virágok, illatos levendula olajok, házi szörpök, kézzel készített dekupázs ajándéktárgyak és számos különlegesség várja a látogatókat. Töltsenek el egy kellemes, illatokkal és élményekkel teli hétvégét a vasutas településen a 13. jótékonysági levendula napokon. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
9: Ajánlót hallottak.
4: Reklám következik.
10: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-150-150. 0244-150-150.
11: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
12: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediclub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediclub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
9: Reklámot hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit a 107,1 MHz-en. A mikrofonnál Annos Beatrix, a hangulatért és a legjobb zenékért pedig Nagy Viktor felel a keverőpult mögött. Örülünk, hogy ma is velünk tartanak, indul a Mozaik, benne friss információk, érdekességek és természetesen sok jó zene. Ma július 3-a van, a Kornélok, a Somák, a Bernárdok, a Leók és a Napsugarak ünneplik névnapjukat. Ezúton is szeretettel köszöntjük őket és természetesen a mai születésnaposokat is innen a stúdióból. És most egy érdekesség, július 3-a egyben a zacskómentes világnap is. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a mindössze néhány percig használt műanyag zacskók évszázadokig terhelhetik a környezetünket. Kutatások szerint Európában egy ember átlagosan évente mintegy 200 műanyag zacskót használ el, pedig egy vászontáskával vagy fonott kosárral egyszerűen tehetünk a tisztább környezetért. Sokszor valóban az apró döntéseink hozzák a legnagyobb változást, akár a környezetünk védelméről, akár a mindennapjainkról legyen szó. Mi pedig a mai délelőtt folyamán is számos érdekes témával készülünk önöknek. A Mozaikban 14 óráig érdemes velünk maradni, szó lesz az Outside the Box elnevezésű szabadkai angol táborról, a doroszlói Szentkúton megrendezett apró táborról, valamint a közelgő királyhalmi Burgonya Fesztiválról is, és egy szabadkai jótékonysági kezdeményezésről. Tartsanak velünk!

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: Egy gyors közlekedési információval érkezem, ma reggel is aktívak a rendőrök a térségben, hallgatói jelzések szerint Kelebia bejáratánál sebességmérés zajlik, Palicson a Kanizsai út elején, a Vértó irányában, valamint a Belgrádi úton Sándor felé vezető úton is rendőri ellenőrzéseket számítani, emellett a Rotografika közelében. Motoros rendőr is szolgálatot teljesít, vezessenek körültekintően, tartsák be a sebességhatárokat, használják a biztonsági övet és vigyázzanak egymásra.

0: Ajánló következik.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadkai.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Július 3-án pénteken a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 36 para, 100 forint 33 dinár 13 para, 1 svájci frank 127 dinár 73 para, 1 angol font 137 dinár 4 para, míg az amerikai dollár középértéke 102 dinár 47 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Ajánló következik.
1: Egyetlen döntés megváltoztathatja valakinek a gyermekkorát. Ha szeretné megtudni, hogyan nyújthat otthont, támogatást és biztonságot egy rászoruló gyermek számára, szeretettel várjuk a Nevelő szülő szeretnék lenni című tájékoztató fórumra. Látogasson el július 4-én, szombaton, 18 órakor a Szabadkai Vöröskereszt helyiségeibe, a fasizmus áldozatainak tere 3-as szám alá, és tudja meg, ki lehet nevelő szülő, hogyan zajlik az engedély megszerzésének folyamata, és miért tartozik a nevelő szülőség a közösség egyik legfontosabb és legnemesebb feladatai közé. Lehet, hogy éppen ön az, aki biztonságosabb és boldogabb gyermekkort nyújthat egy gyermek számára.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

ami hozzád láncol. Kongó nagy termek születtek bennem, hiányod fogja lettem, ma jelennek tűnt a múlt, de letéptem róla, csak állarc volt.

0: A régi szerető, akihez mikor már tegnap volt a mámor, vagy visszamennél, vagy nem. De a sziluett még ott van az ágyon, és a gyűrődés verseket üzen.
1: Közlekedési információ következik. Baleset történt Szabadkán. Három autó ütközött a Blaskó-Ráigy utcában a Zentai úti templomnál lévő körforgalom előtt. Érdemes elkerülni a környéket, mert lassú haladásra és torlódásra lehet számítani. Vezessenek fokozott óvatossággal.

0: kispár. Törött lemez a harmonikában.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Régi slágerek.
3: Reggeltől estig.
1: A pontos idő 8 óra 42 perc, és már is következik sajtószemlénk. A magyar szomai számából válogattunk, és röviden összefoglaljuk a nap legfontosabb témáit, nézzük, milyen hírekkel találkozhatunk a lap hasábjain. Az első oldalon a jövő közös munka eredménye, Adaközség háromnapos rendezvénysorozattal ünnepel. Továbbá korlátoznák a kampányfinanszírozást, közmeghallgatást tartottak Újvidéken a politikai csoportosulások pénzeléséről szóló törvénymódosítás javaslatáról. Helyi közösségekről és tömegközlekedésről is olvashatnak, ugyanis ülésezett a szabadkai képviselőtestület tegnap. Legnépszerűbb a közgazdaságtan, első körben 6902 jövendőbeli egyetemista jelentkezett az Újvidéki Egyetem 14 karának valamelyikére. A második oldalon venezuelai földrengés után 9 nappal is találtak még túlélőt a romok alatt. Rekord alacsony a magyar tavak vízszintje, erről is olvashatnak, továbbá arról is, hogy 140 év közös örökségét ünnepelt, 140 éve évfordulóját ünnepelte Székelykeve. A sportkedvelők sem maradnak olvasnivaló nélkül, a mai lapszámban labdarúgásról, kajakkenuról, teniszről és atlétikáról is olvashatnak, emellett számos más érdekesség is helyet kapott, a gyógykalauz melléklet pedig ezúttal a nyári bőrvédelemre és a hajápolásra helyezi a hangsúlyt. Hasznos tanácsokat találhatnak a természetes olajok, virágvizek és szappanok használatáról, az egészséges hajápolásról, az ölelés jótékony hatásairól, az agybarát reggelikről, valamint az élelmiszerek víztartalmának szerepéről is. Emellett egy rizses arcpakolás receptjét és a japán nők szépségápolási praktikáit is megismerhetik. A részletekért érdemes fellapozni a Magyar Szó mai lapszámát.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Annos Beatrix, rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 47 napi rendi pontot tárgyal csütörtöki ülésén Szabadka város képviselőtestülete. A képviselők elfogadták a 2025-ös költségvetés zárszámadását, amely szerint a város tavaly közel 9,9 milliárdinár bevételből gazdálkodott. Napirenden szerepelt a helyi közösségek működését szabályozó rendelet módosítása is. Az ülésen döntés született a Subotica Transz vállalat végelszámolásáról is, mivel a cég működésének feltételei már nem adottak. A tanácskozáson a városi kitüntetésekről is határoztak. Az idei díszpolgári címet Bencsik István újságírónak ítélték oda, Pro-Urbedíjban pedig a Szabadkai Tűzoltó Mentőzászlóalj, a Testvériség Vasutas Művelődési Egyesület és Sebők Valéria a névművészet mestere részesül. Ma 14 órakor lejár a Vajdasági Jogász Ösztöndíj program idei pályázatának határideje. A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjára azok jelentkezhetnek, akik a 2026-2027-es tanévben a szerbköztársaság valamely akkreditált jogi karának első évfolyamára iratkoznak be. Korábbi tanulmányaikat részben vagy egészben magyar nyelven végezték, és vállalják, hogy a diplomájuk megszerzése után 5 éven belül legalább 3 évig Szerbián dolgoznak jogászként. Mindössze 2 napi vértartalék áll rendelkezésre, és több vércsoportból is hiány van, hívta fel a figyelmet Mirjana Knézsevic, a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet munkatársa. A nyári véradási kampány első hetében a vártnál kevesebb vér gyűlt össze, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy júliusban és augusztusban is adjanak vért. Jelenleg csak B pozitív és az AB pozitív vérkészletek stabilak, a legnagyobb szükség pedig a 0 RH negatív vére van. Július 1-től új külsejű útleveleket állítanak ki Szerbiában. Az új okmány burgundi színű borítót kap, a címért a hivatalos állami jelképekhez igazítják, emellett az útlevél mindott 32 oldala eltérő dizájnnal készül. A változások a diplomata, a szolgálati és a magánútlevelekre egyaránt vonatkoznak. A korábban kiállított érvényes útleveleket nem kell lecserélni, azok a lejárati idejükig továbbra is érvényesek maradnak. Jelenleg Szabadkán és környékén 23-24 fokot mérnek, a délelőtt folyamán változóan felhős, de túlnyomó rész napos időre számíthatunk, és jelentősebb csapadék nem várható. A nap előre haladtával fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, a délutáni órákban 31-32 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
7: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: A régió és a világ legfrissebb információi.
8: Itt az SMR-ben.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jovan Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
11: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
12: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
11: Reklámot hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik.
2: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
4: A Mozaik második órájába léptünk, a következő percekben a rövid mérleg jelentkezik, amelyben arról lesz szó, hogy milyen szempontok alapján választanak ma a munkahelyet a fiatal diplomások, és mit várnak el munkaadójuktól Szerbiában. Előtte azonban egy fontos társadalmi információ. A közösségi oldalakon több helyen is terjed egy felhívás egy eltűnt szabadkai fiú ügyében. A bejegyzések szerint a 2011-es születésű Stefan Bialkovics tegnap, azaz csütörtök délután 15 óra körül távozott otthonról Szabadkán, és azóta nem tudnak róla. A rendőrséget értesítették, a keresése folyamatban van. Arra kérjük hallgatóinkat, hogy járjanak nyitott szemmel, és ha bárki érdemi információval rendelkezik a fiú tartózkodási helyéről, értesítse a rendőrséget vagy a családot. Bővebb információt és képet az eltűnt fiatalról a Pannon RT oldalán érnek el.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: Szerbiában a tavasszal több mint 11 ezer fiatal munkavállaló körében végeztek felmérést azzal kapcsolatban, hogy mit vár el a fiatal szakember a munkaadójától. Érdekes adatok derültek ki, például, hogy konkrét kívánságaik vannak a fiatal szakembereknek, így mindenekelőtt bizalmat kérnek, nyitott kommunikációt, szakmai fejlődési lehetőséget és meghatározott világos feltételeket. A Z-generációba tartozó alkalmazottak 86%-a számára különösen fontos, hogy a munkaadója nyíltan mondja el a tevékenységgel kapcsolatos változásokat, sőt a termelési eredményeket is. A fiatal szakemberek azt is elvárják, hogy a vezetők bízzanak meg a munkájukban, míg 89%-uk olyan munkaközösségben szeretne dolgozni, ahol bátran elmondhatja véleményét és javaslatait, szinte minden fiatal alkalmazott elvárja, hogy a munka feladatai, a pozíciója, valamint munkájának értékelése, felelőssége világosan meg legyen határozva. Szinte ugyanennyien azt szeretnék, hogy kapjanak lehetőséget szakmai fejlődésre, és a javadalmazásuk magasságát is határozzák meg. Mit árulnak el ezek a felmérési adatok, erről kérdezik Karai László közgazdász szakembert Szabó Hangya Teréz.
1: Az időt jellemző kérdésről van szó, mert minden időben valamilyen módon ez a munkavállalás, munkakeresés, munkások alkalmazása egy különleges téma és egy társadalmi jelenség, amely ahogy a társadalom változik, ahogyan a fiatalok másképp látják a jövőiket, ez mind annyira specifikussá teszi ennek a munkavállalásnak és a munkakeresésnek az elemeit, hogy időről időre fontos erről felmérés készíteni, és ezek a felmérések egy elég jó útmutatót is jelentenek nem csak a munkavállalóknak, hanem a munkaadóknak is, mert meglátják azokat a fő csapásokat, amelyen mentén lehetne hát esetleg javítani rendszeren, vagy pedig azok, akik munkát keresnek, hogyan alkalmazkodjanak azokhoz az elvárásokhoz, amelyeket hát a munkaadók a legújabb módon hát feléjük irántuk támasztanak.
2: Közgazdászként mi a véleménye, hogy ez az iskolarendszer, ami nálunk van, ugye 4 éves középiskola, illetve utána az egyetem, de hát elsősorban nézzük mondjuk a 3 és 4 éves középiskolai tanulmányokat, hogy mennyire kiszámítható még az, hogyha valaki választ egy szakmát, akkor abban el is tud helyezkedni, mire befejezi.
1: Mind nehezebb erről egyértelmű választ adni. Mégpedig pontosan azért, mert ma már nem csak a papír tudás az, ami lényeges, hanem a munkaadók mindinkább azt a rátermettséget, azt a munkához való viszonyt, pozitív viszonyt követelik meg, és természetesen a szakmai tudást, a szakmai elhivatottságot. Ez a mai iskolarendszer szerintem még mindig a régi társadalmi rendszer tükre, amellyel hát mindig csak odáig jutottak, hogy hát elmondják azt, ami lényeges valamilyen tantárgyból, és visszakérdezik, de önállóságra, vagy pedig olyan munkában felmerülő helyzetekre nem tud választ adni, amelyek a mai igényeket tudnák kielégíteni. Ezt nagyon sűrűn elmondják a munkaadók is. Sőt, az ő igényeik már annyira majdnem eltávolodtak, mondhatom ezt is, az iskolai rendszer képességeihez képest, hogy szeretnék ők is befolyás alá venni ezt az iskolai rendszer, de úgy látszik, hogy még mindig nehezen változnak ezek a

0: Társadalmi viszonyok pedig láthatjuk a világban is, és mindenfelé is annyira gyorsak ezek a változások. Ne említsük csak a mesterséges intelligenciát, amely már megjelent nálunk is, mint egy konkurens és kompetens problematika a munkavállalás és a munkaadás viszonyában, és erről is ma már ez a felmérés, amelyről hát majd esetleg egy pár szót fogunk még szólni, bevonta be a látókörébe, és hogy a fiataloknak, akik, hát én inkább a fiatalokról beszélnék itt, akik első munkavállalóként szeretnének a munkaerőpiacra bejutni, nekik is már saját véleményük van, sőt, olyan tapasztalatokkal rendelkeznek, amelyek inkább útmutatásként szerepelhetnének a munkaadóknak.
1: Ez a felmérés mit mutat, hogy a fiatalok észrevették ezt a lépésbeli különbséget az iskolarendszer képzési módja, tartalma és a lehetőségek között? Mert ugye hiába fejez be a fiatal egy jó szakmát vagy egy technikusi irányzatot, meg szereti is esetleg azt a munkát, ha nem tud benne elhelyezkedni. Ők maguk hogyan véleményezik ezt, és hogyan próbálják ezt kibekkelni, hogy ne így legyen, hogy mégiscsak tudjanak az iskolapadból akár rögtön munkába állni?
0: Igen, egy nagy része úgy látja, hogy ez a tudás, amit az iskolából kihoznak, úgy mondjam, nem elég a számukra, mert látják, hogy a piacon milyen mozgások vannak, és milyenek azok a munkaadó igények, amelyeknek ők meg kell, hogy feleljenek. Tehát utó tudásra kell szertenniük, és ami nagyon nehéz a tapasztalatot megszerezni, mert ugye hát nem nagyon akarja azt a kezdőt senki sem alkalmazni, akinek hát se tudása, se tapasztalata, se olyan hozzáállása nincs, amelyel esetleg a munkaadó számára hasznosá lehet tenni, és ezért igen nehéz helyzetbe kerülnek, de minden esetre az a trend, amelyel a mai fiatalok úgy látom igen jól birkoznak, az, hogy otthon a számítógép mellől igen nagy tudásra tudnak szertenni saját szorgalmukból, önszorgalmukból, és ezáltal hát próbálnak a piacra betörni, ha más nem először szabadúszóként, de utána ez a tapasztalat egyik-másik projekt, vagy egy bizonyos megbízás elvégzése után nagyon hasznos, hát abban a elhelyezkedési próbálkozásban, amelyben hát szeretne megvalósulni annál a cégnál, amelynél szeretne esetleg munkahelyet találni.
1: Érdekessége ennek a fölmérésnek például az, hogy szeretnének, majdnem azt mondtam, otthon dolgozni, vagy legalábbis közel az otthonukhoz. Ez azelőtt nem volt jellemző a fiatalokra, inkább szívesebben utaztak el más felé. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy rögtön vezetői pozícióba szeretnének idézőjelben kerülni. Ez nem azt jelenti, hogy főnökök szeretnének lenni, hanem első számú tudással rendelkező szakemberként szeretnének elhelyezkedni. Lehetséges ez a mai világban?
0: Hát ez nem egy egyszerű. Egyszerűen megválaszolandó kérdés, de nagyon jól tetszett mondani, hogy a nyitottság és a rugalmasság, ez most egy nagyon fontos eleme az elhelyezkedési lehetőségeknek, ugyanis a COVID után nagyon megváltoztak az elhelyezkedések és munkavégzési lehetőség, tehát otthonról is lehet munkát végezni, vagy pedig részét a munkának otthon, másik részét pedig a cégben tudnák elvégezni, és nagyon lényegessé vált az, tehát most már ez egy picit kényelmi szempont is, hogy a családi, hogy is mondjam, a családi környezetet szeretnék megőrizni, és nem a munka kárára a családi viszonyokat alakítani. Tehát szeretnék családiassábbá tenni azt a munkavégzést, amelyet elvállalnak. Tehát nekik az egy nagyon lényeges elem, hogy rugalmas legyen a munkaadó olyan szemszögből, hogy esetleg az ő igényeiket is hát egy bizonyos szintig szem előtt tartsa, és annyira úgy látszik, hogy ennek egy olyan pozitív hatása lehet, hogy ők teljes mértékben tudnák akkor ezt kamatoztatni és visszaadni a munkaadó számára olyan szemszögből, hogy elhivatottá válnak ebben a témakörben, igenis magas szintű szakmai tudásra tesznek szerint, nem is igénylik lehet pontosan azt, hogy a munkaadó küldje esetleg továbbtanulásra vagy valami, hanem ők saját maguk is próbálják ezt a helyzetet megoldani, tehát mindenféleképpen a saját hasznukra dolgoznak, és ez egy nagyon lényeges szemszög abból a szemszögből is, hogy a munkaadó is és a munkavállaló is valamilyen módon egy pozitív helyzetet teremt, és jó körülményt és közérzetet teremthet is a cégen belül is ezáltal is.
2: A fiatal, vagyis a Z-generáció munkavállalási elvárásairól készült szerbiai felmérés eredményeiről többet is megtudhatnak a mai mérlekben a 14 órai hírösszefoglaló után.

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.
3: Várj!

0: slágerjár.
1: Ajánlót hallottak.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Ada község napja alkalmából ünnepi díszülést tartott a községi képviselőtestület. Az eseményen értékelték az elmúlt időszak fejlesztéseit, a hangsúlyt azonban idén is a helyi közösség kiemelkedő tagjainak elismeréseire fektették. A díszülésen két életműdíjat, valamint Pro Urbe, Juventus Pro Urbe és polgármesteri kitüntetéseket is átadtak. Riporter Horváth Kátai Orhidea.
1: 4 évtizedes sporttevékenységét ismerték el Ada község napján Radován Tessiknek adományozott életműdíjjal. A korábbi labdarúgó és edző az úszósportban is maradandót alkotott. Úszóiskolájában mintegy 80 gyermek fordult meg évente. Emellett a Delfin Kupa elért sikerek és a tiszai úszómaraton szervezése is a nevéhez fűződik. Mint mondja, a legnagyobb hajtóerőt a fiatalok szorgalma jelenti számára.
2: Ez az elismerés azt mutatja, hogy valaki követi a munkánkat. Ez a díj nem csak nekem szól, hanem mindazoknak, akik segítenek és együttműködnek velünk. Kezdve a családtól, a sportolókon, a gyerekeken és a vezetőségi tagokon át mindaddig, akik támogatják a munkánkat.
1: Életműdíjat vehetett át Varga Elfride is, aki 26 éven át titkárként szolgálta a helyi közösséget. Munkásságához többek között az úthálózat és a közvilágítás fejlesztése, valamint játszóterek és zöld területek kialakítása fűződik. A tőzsgyökeres adai szakember a mai fiataloknak a kitartás fontosságát üzeni.
3: Főleg az, hogy kitartás, az biztos, és a fiatalok mostanában meg is tanulták váltani. Szóval lehet váltani, annyit jelentett, hogy akkor ez nagyon kényszer volt, de én úgy éreztem, hogy jó irányba lett a váltás, és akkor végül is jót tudtam tenni a közösségnek ezáltal.
1: A községi képviselőtestület ünnepi ülése alkalom arra, hogy a közösség köszönetet mondjon azoknak a helyieknek, akik sokszor csendben, a háttérben dolgoznak Ada fejlődéséért. Lakatos Adrián, Ada KKT elnöke.
4: A községi képviselőtestület ünnepi ülése az a nap, amikor mindannyian megállunk egy pillanatra, és értékelni tudjuk saját eredményeinket. Községünk polgárainak eredményeit, a mindennapi hősökét, akik itt vannak közöttünk, és önzetlen munkával nap mint nap azért dolgoznak, hogy a szeretett otthonunk élhetőbb legyen, és mindannyiunknak büszkeséget hoznak saját munkájukkal. Sokszor ezt csendben teszik, sokszor évekig elismerés nélkül, de úgy gondolom, hogy a mai nap jelentősége elsősorban abban lejlik, hogy ilyenkor ezeknek a helyi hősöknek is meg tudjuk mutatni a közösség hálás.
1: A két életműdíj mellett Tóth István pedagógus Pro Urbe díjban részesült. A fiataloknak járó Juventus Pro Urbe díjat Varsi Ádám kiváló sportolói eredményeiért, valamint Szvorein Norbert fizika, kémia és informatika terén nyújtott rendkívüli verseny eredményeiért vehette át. Idén 3 polgármesteri elismerést is kiosztottak. Posthumusz díjjal tüntették ki a Törökfalu közösségét szolgáló Nagynémedi Ágostont, az elismerést fia vette át. Díjazták továbbá Solymosi Enikőt, az Adai Lovaskop vezetőjét, valamint Gordos Evelint, akinek munkája révén a helyi Mazsoret Klub nemzetközi sikereket ért el.

0: A retróból sosem elég. 107,1 SMR.
1: Foreigner Waiting for a Girl Like You című dalát hallhatták, rövidesen hírek következnek Marádzi Barábás Mónika szerkesztésében, de az óra végén még két fontos közérdekű információval búcsúzom. Egy friss közlekedési információ, hallgatói jelzések szerint Kelebián a templom közelében rendőri ellenőrzés zajlik, valamint Szabadkán is a Partizán bázisok utcában, a piac és a kaszárnya közötti szakaszon is megállítják és ellenőrzik a járműveket a rendőrei, emellett Topolyáról Cserepes irányába is rendőri ellenőrzésre kell számítani, ne a bírság miatt lassítsanak, hanem a saját és mások biztonsága érdekében. Jó utat kívánunk! A Vajdasági Vérátömlesztő Intézet is értesíti a lakosokat, hogy ma 9 és 11 óra között önkéntes véradási akciót szerveznek a Sándori nyugdíjas otthonban. Minden egészséges 18 és 65 év közötti személyt várnak, aki véradásával szeretne segíteni másokon. Rövidesen hírek következnek, ezt követően pedig visszatérünk a Mozaikkal, továbbra is friss aktualitásokkal, érdekes beszélgetésekkel, közérdekű információkkal és természetesen a legjobb slágerekkel várjuk majd önöket. Maradjanak velünk!

0: ajánló következik.
1: Levendula illatú hétvége várja Önöket a vasutas településen Szabadkán. Július 4-én szombaton reggel 7-től este 6 óráig, július 5-én vasárnap pedig reggel 8-tól délig rendezik meg a 13. jótékonysági levendula napokat. Friss levendula virágok, illatos levendula olajok, házi szörpök, kézzel készített dekupázs ajándéktárgyak és számos különlegesség várja a látogatókat. Töltsenek el egy kellemes, illatokkal és élményekkel teli hétvégét a vasutas településen a 13. jótékonysági levendula napokon. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: 10 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. 47 napi rendi pontot tárgyalt tegnap ülésén Szabadka város képviselőtestülete. A képviselők elfogadták a 2025-ös költségvetés zárszámadását, amely szerint a város tavaly közel 9,9 milliárd dinár bevételből gazdálkodott. Napirenden szerepelt a helyi közösségek működését szabályozó rendelet módosítása is. Az ülésen döntés született a Szubotica Transz vállalat végelszámolásáról, mivel a cég működésének feltételei már nem adottak. A tanácskozáson a városi kitüntetésekről is határoztak. Az idei díszpolgári címet Bencsik István újságírónak ítélték oda. Próúrvedélyben pedig a szabadkai tűzoltómentő zászlóalj, a Testvériség Vasutas Művelődési Egyesület és Sebők Valéria a népművészetmestere részesül. Ma 14 órakor lejár a Vajdasági Jogász Ösztöndíj Program idei pályázatának határideje. A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjára azok jelentkezhetnek, akik a 2026-27-es tanévben a Szerb Köztársaság valamely akkreditált jogi karának első évfolyamára iratkoznak be. Korábbi tanulmányaikat részben vagy egészben magyar nyelven végezték, és vállalják, hogy diplomájuk megszerzése után 5 éven belül legalább 3 évig Szerbiában dolgoznak jogászként. A sikeres pályázók havi nettó 100 ezer forint dinár ellenértékének megfelelő ösztöndíjban részesülnek. A pályázatot elektronikus és nyomtatott formában is be kell nyújtani a megadott határidőig. Mindössze 2 napi vértartalék áll rendelkezésre, és több vércsoportból is hiány van, hívta fel a figyelmet a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet. A nyári véradási kampány első hetében a vártnál kevesebb vér gyűlt össze, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy júliusban és augusztusban is adjanak vért. Jelenleg csak a B-pozitív és az AB-pozitív vérkészletek stabilak, a legnagyobb szükség pedig a nulla RH negatív vére van. A véradókat júliusban ajándékokkal és nyereménysorsolással is ösztönzik, minden önkéntes kulacsot kap, emellett egy 2 személyes hétvégi pihenést is kisorsolnak.
0: Sport.
3: A svájci labdarúgó válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a világbajnokság 8. döntőjébe jutásért rendezett csütörtöki mérkőzésén Vancouverben. Svájc 88 év elteltével nyert meccset a VB egyenes kieséses szakaszában, és a 8. döntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik meg, szintén Vancouverben.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van, és gyenge északkeleti szél fúj. A rövidke felfrissülés után a hétvégén ismét napos és meleg idő várható. A felhőzet ma feloszlik, délután akár több órás napsütésre is számíthatunk, 30-31 fokos csúccsal. Szombaton és vasárnap is csapadékmentes időnk lesz, a napot csak helyenként zavarják meg fátyol felhők. A korábbi napok extrém kánikulája azonban nem teljesen tér vissza, a csúcsértékek 30 fok alatt maradnak, éjszaka pedig 17 fokig hűl le a levegő.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
4: Friss hírek minden órában.
0: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.
7: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
10: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
11: Reklámot hallottak.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: A Mozaik harmadik óráját a Romeo és Julia musicalből is ismert Verona nyitotta meg. A folytatásban nézzük, milyen időre számíthatunk, és azt is, hogyan hathat ez szervezetünkre. Bár sokan várták tegnap az esőt, a felhők ezúttal is többnyire továbbálltak. Szabadkán és környékén jelenleg 27-28 fokot mérhetünk, a meleg továbbra sem tágít térségünkből, napközben többnyire derült. Napos és csak időnként felhős és kissé füllett idő várható. A délutáni órákban akár 31-32 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, az UV-sugárzás pedig eléri a 8-as értéket, vagyis nagyon erős lesz. A tartós meleg az arra érzékenyek szervezetét is megviselhet, jelentkezhet fejfájás, fáradékonyság, bágyadság, vérnyomás ingadozás, koncentrációs nehézség és ingerlékenység is. Különösen figyelniük kell a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőknek, az időseknek, valamint a kisgyermekeknek és azoknak, akik a szabadban dolgoznak vagy sportolnak. A nagyobb fizikai megterhelést érdemes a reggeli vagy az esti órákra időzíteni, napközben pedig ne feledkezzenek meg a rendszeres folyadékpótlásról és a megfelelő fényvédelemről.

jobb. Min négyes, ami megfog. Az utolsó katona a sorba, utoljára dobbant. Az utolsó lövés a csembe, utoljára csattan. Mindig az utolsó a legszebb, mindig az marad meg bennem. Mindig az utolsó a legjobb,

0: Ajánló következik.
1: 6. Királyhalmi Burgonya Fesztivál és Falunap július 5-én. Burgonya és burgonyából készült ételek kiállítása, kultúrműsor, hagyományőrző programok, kézműves foglalkozások, ingyenes lovaglás és légvár, ügyességi játékok, kézműves kirakodóvásár, tombola, valamint főzőverseny, amelyre kakaspaprikás új krumplival vagy egyéb burgonyás ételekkel lehet benevezni. A jó hangulatról Mák Attila gondoskodik. A rendezvény teljes bevételét a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület támogatására fordítjuk. Jelentkezés a 063 88 59 109-es telefonszámon. 063 88 59 109.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

Ha a kertvárosban élnek, érdemes figyelniük a következő tájékoztatóra, ugyanis a Szabadkai Vízművek értesíti a kertváros helyi közösség területén élő fogyasztókat, hogy a vízvezeték hálózaton végzett munkálatok miatt ma 8 és 15 óra között szünetelhet a vízellátás a Baniszka utcában, a Josip Krás utcában, valamint az Ady Endre utcában. Szükség esetén vízhiánnyal érintett terület a környező utcákra is kiterjedhet.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. 061-1-999-393 és 065-2-999-393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer, 060-14-10-223. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062-29-12-64-es telefonszámon. 062-29-12-64. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ajánló következik.
1: Pont veled, inkluzív tábor sajátos nevelési igényű és tipikus fejlődésű gyermekek számára. Szabadkán, a Majsai úti általános iskolában, július 27-e és 31-e között, minden nap délután 3 és 6 óra között. A tábor ingyenes, a részvételi szándékot azonban előzetesen jelezni kell. A táborban 8 és 12 év közötti gyermekek jelentkezését várják. A résztvevőknek uzsonnát és hűsítő italokat biztosítanak. A tábor ideje alatt pedig egészségügyi nővér is jelen lesz. Bővebb információ a 062 96 17 009-es és a 064 95 84 590-es telefonszámokon.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Mielőtt folytatnánk műsorunkat, határinformációk következnek. A Border Watcher alkalmazás adatai szerint Magyarország irányába a kisebb határátkelőkön továbbra is zökkenőmentes a forgalom. Az áthaladás általában 15-20 percet vesz igénybe. Magyarország felől azonban Szerbiába érkezve a Röszke-Horgos egy közúti határátkelőn 25-30 perces várakozásra kell számítani, míg a Röszke-Horgos 2 autópálya átkelőn jelenleg 110-120 perc a veszteglési idő. A többi átkelőhelyen 7-től 15 perc alatt lehet átlépni a határt. Ha útnak indulnak, érdemes még indulás előtt tájékozódni az aktuális várakozási időkről és a nagy melegre való tekintettel elegendő ivóvizet, némi élelmet, valamint a szükséges úti okmányokat is előkészíteni. Egy kis előrelátással sok kellemetlenség megelőzhető. Jó utat és türelmes közlekedést kívánunk!

0: ne állítson az állomáskeresőn. 107,1 MHz, Szabadkai Magyar Rádió.
1: Rövidesen híreket hallhatnak, majd az Outside the Box elnevezésű angol táborról lesz szó, amely július 6-a és 10-e között várja a 12 és 19 éves fiatalokat Szabadkán. Megtudhatják, miért kínál ez a tábor jóval többet a hagyományos nyelvtanulásnál. Ezt követően a dorosztói Szentkúton megrendezett apró táborról is beszámolunk, ahol a Szent György Lovagrend közösségi és élményalapú programokkal várta a gyermekeket és a fiatalokat. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk műsorunkat.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Mindössze 2 napi vértartalék áll rendelkezésre, és több vércsoportból is hiány van, hívta fel a figyelmet a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet. A nyári véradási kampány első 2 hetében a vártnál kevesebb vér gyűlt össze, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy júliusban és augusztusban is adjanak vért. Jelenleg csak a B pozitív és az AB pozitív vérkészletek stabilak, a legnagyobb szükség pedig a 0 RH negatív vérre van. A véradókat júliusban ajándékokkal és nyereménysorsolással is ösztönzik, minden önkéntes kulacsot kap, emellett egy 2 személyes hétvégi pihenést is kisorsolnak. Ma 14 órakor lejár a Vajdasági Jogász Ösztöndíj Program idei pályázatának határideje. A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjára azok jelentkezhetnek, akik a 2026-27-es tanévben a Szerb Köztársaság valamely akkreditált jogi karának első év folyamára iratkoznak be. Korábbi tanulmányaikat részben vagy egészben magyar nyelven végezték, és vállalják, hogy diplomájuk megszerzése után 5 éven belül legalább 3 évig Szerbiában dolgoznak jogászként. A sikeres pályázók havi nettó 100 000 forint dinár ellenértékének megfelelő ösztöndíjban részesülnek. A pályázatot elektronikus és nyomtatott formában is be kell nyújtani a megadott határidőig. Tovább nőtt a turisztikai forgalom Vajdaságban. Az év első 6 hónapjában a turisták száma 14,4%-kal, a vendégészakáké pedig több mint 30%-kal emelkedett a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. Az e-turista információs rendszer adatai szerint január 1-e és július 1-e között 350 000 turista érkezett Vajdaságba. Közülük 186 ezeren belföldi, még több mint 163 ezeren külföldi vendégek voltak. A regisztrált vendégészakák száma meghaladta az 1 076 000-et, ami jelentős növekedést jelent a tavalyi 824 ezer vendégészakához képest. A statisztikák szerint a külföldi turisták aránya folyamatosan növekszik, ami azt mutatja, hogy Vajdaság egyre népszerűbb úti cél a nemzetközi utazók körében. Az idei eredménynek a rekordévnek számító 2024-es adatok is felülmúlják. Felgyújtotta magát és a kórházba szállítás után belehalt sérüléseibe egy férfi, aki tibeti zászlót tartott a kezében az ENSZ New York-i székháza előtt tegnap. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit. Egyelőre nem tudni, mi késztette az 52 éves férfit a tettére. A személy azonosságát pedig addig nem hozzák nyilvánosságra, míg nem értesítik a családját. A kezében tartott tibeti zászló miatt felmerült, hogy az akció a kínai uralom elleni tiltakozás lehetett.
2: Sport.
3: A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat tegnap a labdarúgó világbajnokság 8-döntőbe jutásért rendezett mérkőzésen Torontóban. A horvátok még sosem győzték le tét mérkőzésen a portugál csapatot. Egy döntetlen és 6 vereség a mérlegük. A portugál válogatott hétfőn közép-európai idő szerint 21 órától a Spanyolországgal játszik a dallasi 8-döntőben. Luka Modric könnyek között a portugálok elleni drámai 2-1-es vereséggel búcsúzott a labdarúgó világbajnokságtól. A 40 éves horvát legenda ezzel lezárta a 20 éves VB karrierjét, amely során egy ezüst és egy bronzérmet, valamint aranylabdát is szerzett. Olasz és nemzetközi sajtóértesülések szerint a világbajnokságot követően a profi pályafutását is befejezi.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van és gyenge északkeleti szél fúj. A rövidke felfrissülés után a hétvégén ismét napos és meleg idő várható. A felhőzet már ma feloszlik, délután akár több órás napsütésre is számíthatunk 30-31 fokos csúccsal. Szombaton és vasárnap is csapadékmentes időnk lesz. A napot csak helyenként zavarják meg fátyol felhők. A korábbi napok extrém kánikulája azonban nem teljesen tér vissza, a csúcsértékek 30 fok alatt maradnak, éjszaka pedig 17 fokig hűl a levegő.
0: Hírek
2: és azok háttere.
0: A vajdasági magyarságot érintő témák.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
4: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
1: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket. Egy helyen.
1: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
2: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
3: Ahogy ígértem, a folytatásban az Outside the Box English Camp elnevezésű angol táborról lesz szó. A program ugyanis jóval többről szól, mint a nyelvtanulás. A fiatalokat élmény alapú foglalkozások, inspiráló workshopok és egy támogató közösség is várja, de mitől különleges ez a tábor, és miért lehet meghatározó élmény a fiatalok számára? Erről beszélgetünk a következő percekben Sötét Arnolddal, a Szabadkai Krisztus Evangéliuma Egyház lelkészével, az esemény főszervezőjével. Tiszteletem, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm és üdvözlöm a hallgatókat.
3: Kezdjük talán azzal, hogy mit érdemes tudni erről a táborról, hogyan született meg magának a tábornak az ötlete?
4: Igen, tehát a tábor az egy 3 éve született meg bennünk, hogy szeretnénk ugye szervezni, és ugye idén is ezzel az ötlettel, és ez ugye egy közös ötlet volt, hogy az outside the box, tehát ugye dobozon kívül, ugye egy olyan nyelvi tábor szeretünk volna, ahol ugye nem csak nyelvet tanulnak a fiatalok, hanem vagy egy kicsit természetesen az is fontos számunkra, de hogy a fiatalok fejlődjenek úgy angolból, ugyanúgy bátrabban kommunikáljanak emberekkel, és hogy egy ilyen valódi anyanyelvi környezetben gyakorolhassanak olyan emberekkel, akik külföldről érkeznek Amerikából, ugye. De emellett ugye szeretnénk azt is, hogy egy ilyen közösségi élményt tapasztaljanak meg, ami hosszú távon is meghatározza majd mondjuk a lelki életüket.
3: Tehát a tábornak a neve is azt sugallja, hogy ki kell lépni a megszokott keretek közül, de mit jelent ez a gyakorlatban? Miben más ez a tábor a hagyományos angol nyelvtanfolyamnál és nyári tábornál? Mi minden lesz majd benne?
4: Igen. Tehát gyakorlatban azt szeretnénk, hogy egy kicsit merjünk másképp gondolkodni, hogy az angolt nem csak tanteremben, tankönyvből lehet tanulni, hanem sokkal természetesebb, amikor a fiatalok mondjuk egy játék közben, vagy sportolás közben, vagy közös feladatokon keresztül. Tehát egyszerűen beszélgetések során használják ezt a nyelvet, és ugye ennek sokkal nekünk mondjuk mélyebb jelentése is van ennek a névnek, mert szeretnénk arra bátorítani a fiatalokat, hogy ne csak azt fogadják el, amit mondjuk a világ diktál, hanem vagy a társadalom. Ugye már a társadalom sokszor azt mondja, az ember értéke az a teljesítményeken alapszik, hogy nézünk ki, milyen népszerűek vagyunk, hányan követnek bennünket, de hogy tehát a mi hitünk az, hogy az ember önmagában is értékes.
3: Milyenek egyébként a visszajelzések? Említette, hogy több éve szervezik meg. Mit mondanak a szülők vagy a fiatalok?
4: Tehát az első év az egy kicsit nehezebben indult, ugye mire a fiatalok kicsit össze egymás között elkezdték hirdetni. De második év és itt van harmadik év, tehát most már több mint 30 fiatal van, akik jelentkeztek és szeretnének részt venni. A szülők is nagyon pozitív visszajelzéseket adnak nekünk olyan szempontból, hogy mondjuk lehet, hogy testvérével otthon másképp viselkedik az a gyermek, vagy nyitottabb beszélgetni angolul az iskolában. Úgyhogy nekünk ez már egy pozitív visszajelzés.
3: És mire számíthatnak azok a fiatalok, akik jelentkeznek? Mondjunk el, hány napig tart, mit kell róla tudni? Hogy néz ki egy foglalkozás?
4: Tehát maga a foglalkozások 5 napon át fognak zajlani, a 6. nap az egy ilyen follow-up, vagy egy ilyen ugye összegzés az egész hétnek, úgyhogy az jövő hét hétfőtől kezdődik, reggel 9 óra 30 perctől, ahol várjuk a fiatalokat, és ott lesz egy felmérés, hogy kinek milyen szinten megy ugye az angol nyelv, és aztán az alapján csoportokra lesznek osztva, hogy olyan módon tudjanak velük foglalkozni angolul, amilyen ugye nyelvi szinten vannak a fiatalok, hogy ne érezzék magukat kiszorítva, vagy hogy a másik értékesebb, mint ő, tehát hogy egy olyan csoportba kerüljenek, ahol együtt tudnak növekedni. És aztán különböző programok, mint sportaktivitások, fizes játékok, kézművesség, és ugye 3-szor 45 perces angol órákon vesznek részt minden nap, és aztán ilyen este 8 órakor ilyen záró, ilyen, mondjuk így partival fejezzük minden egyes napot, ahol a fiatalok ugye be tudnak csatlakozni, jól érzik magukat, és aztán a szülők jönnek és veszik fel őket.
3: Pont erre vonatkozott volna a következő kérdésem, hogy szükség van-e valamilyen előzetes angol tudásra, vagy kezdők is bátran jelentkezhetnek, mert így ugye leküzdhetik ezeket a félelmeiket, hogy megszólalni merjenek csapatban, csoportban.
4: Igen, tehát bátran jelentkezhet bárki, tehát épp azért is állítottuk be úgy, hogy különböző csoportok legyenek, hogy senki se érezze azt, hogy a másik értékesebb tőle. Persze, ugye azért is vannak csoportokra osztva, hogy azon a csoporton belül, amelyikbe ők kerülnek, ott a fiatalok szabadon és bátran tudjanak növekedni, tehát nem fogják azt érezni, hogy azon a csoporton belül van valaki, aki sokkal jobban beszél angolul. Vélemény a kezdőtől egész haladóig.
3: Véleménye szerint miért van szükség ezekre a táborokra? Vagy miben más még ez a tábor? Mit nyújthat a fiataloknak? Mindaz mellett, hogy nyelvet is elsajátíthatnak.
4: Igen, igen. Tehát a legnagyobb különbség talán az, hogy a nyelvtanulás, de a közösség, tehát nekem a nyelvtanulás és a közösség is kéz a kézben jár. Tehát nem arról van szó, hogy a gyerekek egész nap csak majd a padban ülnek, angol nyelv az természetesen része lesz az egész napnak, de a másik fontos különbség nekem az, hogy szeretnénk a készségeket fejleszteni, jellemet is formálni. Hiszünk abban, hogy a tudás önmagában ugye kevés, de ha nincs mögött a tisztelet, ha nincs becsület, ha nincs felelősség, vagy szeretet egymás között, hogy tiszteljék egymást, tehát a játékokon keresztül is arra fogjuk őket bátorítani, hogy szeretettel ne nézzék le a másikat, ne csúfolódjanak a másikon. Tehát nem igazán a célunk nem az, hogy térítsünk, hanem nem szeretnénk senkire ráerőltetni semmit, hanem egyszerűen vállalni azt, hogy egy keresztény közösség vagyunk, és szeretnénk ezeket az értékeket természetes módon ugye, bele tudnánk vinni a tábornak minden egyes pillanatába.
3: És aztán ezt haza is vihetik egyébként magukkal, és aztán a mindennapi életben is tudják hasznosítani. Van egyébként még lehetőség jelentkezni? Maradtak még szabad helyek? Hány hely van, és hol tudnak a fiatalok vagy a szülők további információt kérni?
4: Igen, jelenleg még nagyon sok. Tehát nem határoztuk meg, nem akartuk lekorlátozni, hány fiatal jelentkezett hely van, ezért ugye úgy voltunk vele, hogy bármikor tudnak jelentkezni, és aki szeretne részt venni, az bátran jelentkezzen. Tehát tudnak, ugye Facebookon is van profilunk, ugye a szerbül van kiírva, hogy Krisztus Evangélium, egy Krisztus legyen a Bioszka Cökve, tehát ott megtalálják, ott Pataki Szilvi a neve és telefonszáma, nála lehet jelentkezni, akkor ő fel, de ugyanúgy ha az Ivanov Vajca 17 alatt megjelennek hétfőn reggel a fiatalok, tehát ugyanúgy bátran jöhetnek, és fogadni fogjuk őket.
3: Esetleg egy telefonszámon tudnak-e érdeklődni a hallgatók?
4: Természetesen tudnak az én telefonszámon is, 060-331-8200.
3: Végezetül említsük még meg azt is, hogy kell-e fizetni a táborért? Mi bekerül a tábor?
4: Tehát mi, amit meghatároztunk árat, az 6000 dinár, de amellett, tehát hogyha valakinek tényleg a helyzete olyan, hogy nem tudja kifizetni, tehát arra sem korlátoztuk, hogy most kötelező fizetni. Aki persze annak van lehetősége, az 6000 dinár szoktak fizetni a fiatalok, azzal, hogy abban benne van egy ebéd, vacsora és közben uzsonna. És tehát emellett mondom, hogyha bárki úgy érzi, hogy ezt nem tudja, vagy kevesebbet tud, tehát nincs meghatározva.
3: Mégis részt szeretne venni, akkor el tud menni.
4: Igen.
3: Tehát
4: igen.
3: Az Outside the Box English Camp nagyon nem csupán az angol tudás fejlesztéséről szól, hanem arról is, hogy a fiatalok magabiztosabban kommunikáljanak, új élményekkel gazdagodjanak, és egy támogató közösség részévé váljanak, tehát érdemes jelentkezni mindenkinek, aki kedvet kapott. Sötét Arnoldnak, a Szabadkai Krisztus Evangéliuma Egyház lelkészének és az esemény főszervezőinek köszönöm a beszélgetést. Sok sikert kívánunk a táborhoz.
4: Köszönjük.

0: Ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fény.

0: adnak, hanem élményt is. Let's Rebia, fény, ahogy te szereted. www.letsrebia.rs.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Hetedik alkalommal szervezett apró tábort a Szent György Lovagrend zombori priorátusa. Szerte Vajdaságból, de külföldről is érkeztek résztvevő gyerekek, fiatalok a június 29-e és július 4-e között a Doroszló Szentkút páratlan természeti és szakrális környezetében megrendezésre kerülő táborba. A helyszínen kolléganőnk Lenner Tímea készített riportot.
1: Diósi Edét kérdezem, aki a doroszlói apró tábor főszervezője. Mennyi résztvevő van, és mit tartalmaz az idei program?
2: Én már most a második éve átvettem édesapámtól a tábornak a szervezését, átruházta rám, neki már sok, én meg szívesen segítek. Idén 50 gyerekkel sikerült megszerveznünk a tábort, 50 résztvevő van, nem mondom, hogy egész Vajdaságból, de elég széles a spektrum. Szabadkáról, Becséről, Szaján, Szent Tamás, a környező falvakból, Kupuszina, Doroszló, Gombos, Nemesmületics. Úgyhogy nagyon sok helyről érkeztek gyerekek. Az idei táborlakóknak a javarésze azért mondjuk ifjabbak, tehát ilyen alsós korosztály, és van mondjuk ilyen 10-12 felsős, 7-es, 8-os gyerek. Nagyon jól érzik magukat a táborba, igyekeztünk színes programokat találni, és úgy látszik, hogy tetszik is nekik a fölhozatal. Íjászattal ismerkedtek meg, valaki ismerkedett, valaki meg már gyakorolta, mert tavaly, vagy 2 éve is már volt, mert visszatérő táborlakóink is vannak. Akkor a környékbeli és a helyi madarász, illetve amatőr ornitológus ismerőseink befogtak pár madarat, és szép kis előadást tartottak a helyi állatvilágnak a madártani részéről. Nagyon sok és meglepően okos kérdéseket tettek föl ifjoncaink, úgyhogy mondhatom, hogy az is egy igencsak kellemes meglepetés volt részemre, hogy érdeklődtek a madarak iránt. Tehát van remény, nem csak a számítógép és a telefon. A tűzoltó barátaink jöttek el, a nagy hőségre való tekintettel egy kis vizes bemutatót tartottak, ilyen tűzoltó ügyességi versenyt, aminek a fénypontja az a locsolkodás, a sugárcső teljes megnyitásával mindenki élvezte a fröcsögő vizet itt az óriási fák árnyékában. Lovasnap volt, akinek mérete szerint lehetett választani. Póniló, illetve hát már egy igencsak komoly, szinte már csataló között ki melyikre mert fölülni, illetve egy pár kijöttek sokat gyára már lovaskocsival, lehetett, hát nem hintó az még, de nagyon szép kis fogadta, és 4-5-en fölülhettek a kocsira, és csináltak egy-két kört itt a templomkertbe, illetve az épület komplexum körül. Nagyon élvezték. Reméljük, hogy egy maradandó élmény lesz a számukra, mivel 500 éve történt a Mohácsi csata, illetve a Mohácsi vész, ahogy jobban szeretem mondani, történelem óra lesz, illetve minden évben volt történelem óra, de az idejének a fő témája az a Mohácsi csata. Megint csak egy kedvenc program lesz, átruccanunk a Gombosi strandra, és ott a bableves elfogyasztása után pedig mindenki ugorhat a vízbe, és kedvére fürdőzhet. Itt ugye meg kell említenem, hogy a nagy segítségünk, a társszervezőnk tulajdonképpen a Zentai Szent Longinus Hagyományőrző Egyesület, akik nélkül ezt a tábort így, ezen a nívó nem tudnánk véghez vinni, lebonyolítani. Hála Isten, nagyon jó köztünk a kapcsolat, egyeztetünk, meghallgatjuk egymás véleményét, és mindig találunk valami kompromisszumos megoldást, hogy mindenkinek jó legyen, de hát ugye elsődleges szempont mindig, hogy a gyerek jól érezze magát, hogy a gyerek a nap 24 órájában biztonságban érezzék magukat, a szülők is biztosak legyenek abban, hogy ránk merik bízni a gyerekeket, mert azért bármi megtörténhet. Tehát tényleg még alvás közben is egyik szemünk rajtuk van, hogy ne történjen semmi, úgyhogy nem is volt rá még példa, és le is kopogom, hogy ne is legyen.
1: És akkor szombaton történik a tábor zárás. Hogyan?
2: Szombaton zárul a tábor, 10 órakor jöhetnek már a szülők a táborba, 10 órától. A gyerekek egy közös táncot és valamilyen műsort fognak előadni, amit így gyakorolgatnak a tábor folyamán. eredményhirdetés is lesz. Abból az apropóból, hogy meg vannak versenyeztetve, több csoportra vannak osztva, ha jól tudom, 5 csoportra, különböző feladatokért, különböző pontokat kapnak, érméket is kellene gyűjteni, ügyességért, vagy szorgalomért, vagy szófogadásért, és akkor lesz az eredményhirdetés, hogy melyik színű csoport érte el a legjobb helyezést, illetve hány tallért gyűjtött. Ezután ugye ökonomikus istentisztelettel fejezzük a tábort, és a zászló levonása után pedig a résztvevők egy közös ebéd elfogyasztása után akkor térhet ki haza a kis otthonába.
1: Németh Norberttel beszélgetek, aki Topolyáról érkezett ide a doroszlói apró táborba. Először vagy-e itt, és hogy érzed magad?
3: Jó érzem magamat.
1: Először vagy itt?
3: Igen.
1: Melyik foglalkozások tetszettek eddig a legjobban, illetve mi vár még rátok? Mi az, amire még kíváncsi vagy itt?
3: Van ilyen úszás, meg van egy olyan foglalkozás, ami nagyon tetszik, hogy így ilyen keresztdobálás, hogy vannak ilyen éles ilyen fegyverek, és akkor azokat dobáljuk ilyen fába.
1: Hogy tetszett a madarászati foglalkozás?
3: Nagyon tetszett, egy hálót kiraktak, és akkor megfogott egy madarat, és akkor megsimizhettük. Próbált csípni, de nem volt olyan erős a csípése. Engem nem akart megcsípni a madár.
1: Megérezte, hogy szereted a madarakat, az állatokat nyilván. Tetszik ez a környezet, ami itt fogadott benneteket Doroszlón? Eljössz máskor is?
3: Igen, hát eljövök.
1: Kovács Dorkával beszélgetek, aki Magyarországról van itt a táborban. Már nem is először vagy itt. Miért tartottad érdekesnek még egyszer eljönni?
4: Azért tartottam érdekesnek, mert hát a nagynéném meg a nagybácsim szervezi, és akkor gondoltam, hogy már mivel nagyobb vagyok, apáik azt mondták, hogy próbáljam ki, jöjjek el. Eljöttem, és úgy gondoltam, hogy még egyszer jó lenne eljönni, mert nagyon érdekes a tábor, sok foglalkozás van, sok dolgot lehet megtanulni. Dolgokról például az íjászatot, tavaly volt ugye megint íjászat, és annyira megtetszett nekem, hogy azóta már van otthon saját íjam is.
1: Nagyon jó, tehát folytattad azt, amit itt elkezdtél tanulni, nagyszerű. És idén hogy érzed magad? Milyen a társaság, a természeti környezet?
4: Hát a társaságom az elég jó. Sok barátom van, meg a környezet is nagyon, nagyon tetszik, sok a fa, jó a levegő.
1: Eljössz újra?
4: Igen, eljövök.
1: Víbok Leont kérdezem, honnan érkeztél a táborba, és hogy érzed itt magad?
5: Zentáról érkeztem, és nagyon tetszenek a programok, mert nagyon jó lehet szórakozni, mert például, ha járőrözünk esténként tábort űzni, akkor is vannak ilyen kisebb programok, és ezek nagyon tetszenek nekem.
1: És barátkoztok-e? Szereztél-e új barátokat?
5: Igen, szereztem több új barátot is, több, és ők máshonnan is érkeztek.
1: Eljössz legközelebb is? Hogy tervezed?
5: Igen, mivel én már második éve vagyok itt, ezért szerintem jövőre is fogok jönni.
1: Farkas Csongor, szintén Topolyáról van itt a táborban. Először vagy-e itt a doroszlói apró táborban, és hogy tetszik itt neked ez a környezet?
6: Hát először vagyok.
1: Foglalkozások hogy tetszenek? Melyik foglalkozás tetszett eddig a legjobban? Hol érezted legjobban magad?
6: Korkötés, azt már kettőt csináltam, egyért, tehát azt nem bírtam, mert túl kicsi mentem oda, és a korkötő készítés az hosszan tart.
1: Nagy Abonyi Szabolcsal beszélgetek, aki a Szent Longinus középkori hagyományőrző egyesület elnöke. Ismét itt vagytok Doroszlón, most már sokadik alkalommal. Mik a tapasztalatok?
7: Hát igazából a tapasztalatok, hála Istennek, hogy már nagyon régre nyúlnak vissza, és az az egyszerű formánk, hogy ugye mihez nyúlunk, a gyökereinkhez, hagyományainkhoz, ami úgymond állandó tárházunk, hálá Teremtőnek, és igazából megismertetni a gyerekekkel ezt a funkciókat, illetve akár mozgást, akár játékokat, és itt tovább. Tehát, hogy most mire is gondolok jobban? Az, hogy azért nem játsszák, mert nem ismerik. Nincsenek már sajnos azok a hagyományos úgymond közösségek, hogy akkor az utcán játszanak, vagy a réten játszanak, vagy bármi egyéb. Ez véget ugye megteremtettük, vagy megteremtsük egy ilyen tábori körülmények között a úgymond a mindennapokat, ahol ugye elveszük az, ami legjobban befolyásolja őket, telefonok, számítógépek, stb. Mint ahogy régen is volt. És hát mint mondjuk a játékokat is hogy hogyan játszunk, mint játszunk, és szépen lassan föltalálják magunkat, ahol úgymond ez az addiktív rászokások ugye elmúlnak, elmennek, akkor szépen lassan, hogy ja, lehet ezt is játszani, lehet azt is játszani, lehet beszélgetni, lehet ismerkedni, lehet, hogy kényelmetlen, lehet, hogy kellemetlen a beszélgetés, összevesznek, hát ugye most egy gyerek táborba. Teljesen természetes, de úgy gondolom, úgy látom, hogy a hagyományainkhoz visszanyúlva, és itten a népi hagyományi kultúrára gondolok főképpen, meg hát azért természetesen vannak kikutatott források, amikkel meg és illetve visszakövetkeztetett játékok, amik ilyen középkori játékok is igazából.
1: És akkor, ahogy mondod is, tehát jól fogadják, és föl tudják venni ennek a ritmusát is. Mit gondolsz, mi a tapasztalat? Vannak itt most már visszatérő táborlakók, ők esetleg beszámolnak arról, hogy tovább viszik ezeket akár a játékokat otthon, a mindennapi életben, akár ezt a viselkedésmódot, tartást, hozzáállást, amit itt tanulnak.
7: Sajnos vegyesek erre a tapasztalatok. Azért mondom, hogy sajnos, mert volt már olyan esetünk, amikor sikerült egy-két olyan legénykét, vagy leányzót megreguláznunk, hogy ezt lehet másképp is. Tetszett és neki, működött is, csak hát aztán a későbbi visszajelzés igen elviszi, és visszaesik a úgymond a 21. századi mindennapokba, ahol mindent lehet, semmit se bele játszik, nem játszik, stb. De annak örülünk, hogy legalább valamilyen szinten, most, hogyha ilyen költően kell fogalmaznom, akkor a magot elütettük, aztán már nem mi rajtunk múlik, hogy ők hogyan gondozzák, hogy ebből lesz egy igen kőkemény, megnőtt, nagy, hatalmas házfa, vagy egy tölgyfa, vagy csak így sajnos, hogy szárba szökken, akkor az sajnos, hogyha nem gondozzák, akkor az ebbe is tud fásulni, rohadni sajnos. De hát én mindig abban reménykedek, hogy gondozzák is, ezekből egy igazán jó kis fák fognak nőni, amit aztán tovább lehet vinni. Azért is van most az idei gondolatunkban, hogy mink vagyunk, akik koordinálunk, illetve összefogjuk a dolgokat, rakjuk ki a játékokat, és a korábbi visszatérő táborozókat fogjuk meg arra, hogy jó, nézzétek meg a tapasztalat, hogyan kell foglalkozni, idáig veletek foglalkoztunk, most tik foglalkoztok a tőletek kisebbekkel, és ez hogyan működik, miképpen működik, mit kell szem előtt tartani, mik legyenek a tapasztalatok, és már vannak az, hogy hát most ez így nehezebb, meg a hát sajnálom, ez tapasztalatodat most szerzed össze is, hogyha helyzetbe kerülsz, legyen az, mint későbbiekben anya, akkor tudsz hova nyúlni, hogy milyen technikákat tudsz fogni, mire figyelj, hogyan figyelj, mi működik, mi nem működik, lehet csoportosan, külön-külön, de működik, úgy gondolom.
1: A doroszlói aprótáborban tehát idén is nem csak a középkori hagyományok elevenedtek meg, hanem olyan közösségi élmények is születtek, amelyekre a résztvevők még sokáig emlékezhetnek.

0: Express. Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Egy fontos közlekedési információ. A Szerbia útjai közvállalat szerint az előttünk álló 1. júliusi hétvégén jelentősen megnövekedhet a forgalom az ország autópályáin a nyári utazási szezon miatt. Valamennyi fizetőkapu teljes kapacitással a nap 24 órájában működik, a leggyorsabb áthaladást pedig továbbra is az elektronikus útdíj fizetési rendszer biztosítja majd. A közvállalat arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és a forgalmi helyzetről. Utazzanak kipihenten, 2 óránként tartsanak pihenőt, a nagy melegben pedig gondoskodjanak az elegendő ivóvízről, és mindig az útviszonyoknak megfelelően vezessenek. Most pedig következnek a hírek, a híradót követően ismét a Mozaikkal jelentkezünk benne friss aktualitásokkal, közérdekű információkkal, érdekes beszélgetésekkel és a legjobb slágerekkel várjuk majd önöket. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál, a híradó főbb témái. Jó termés várható idén búzából, cseresznyéből, sárga barackból és málnából. Ülésezett Szabadka város képviselőtestülete, Bencsik István Szabadka díszpolgára. Ma lejár a Vajdasági Jogász Ösztöndíj program idei pályázatának határideje. A portugálok fordítottak a horvátok ellen, és a nyolcad döntőben folytatják. Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth díjas színművész. Mondom a részleteket. Jó termés várható idén búzából, cseresznyéből, sárga barackból és málnából, vélik a szakemberek. Zorán Rájić, a Belgrád Egyetem tanára ugyanakkor jelezte, ez nem jelenti azt, hogy a mezőgazdasági termelők nagyobb bevételre számíthatnak, mivel a felvásárlási árakat a nemzetközi piaci folyamatok, a termény minősége és a kereslet is befolyásolja. A búzáról szólva elmondta, hogy az idei termés jó minőségű, ugyanakkor nem számít jelentősebb áremelkedése. Emlékeztetett arra, hogy a hazai raktárkészletek szinte kiürültek, mivel Szerbia az elmúlt 11 hónapban mintegy 1,2 millió tonna búzát exportált. A megy kapcsán elmondta, hogy az idei termés jóval nagyobb a tavainál, ugyanakkor a minősége elmarad a vártól, ami az árakra is hatással van. A málna jelenlegi 400-450 dinár közötti kilogramonkénti felvásárlási ára szerinte megfelelő, a termelők számára marad lehetőség nyereség elérésére. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy fontos lenne, hogy a gazdálkodók a megtermelt nyereség egy részét visszaforgassák a termelésbe. 47 napi rendi pontot tárgyalt tegnap Szabadka város képviselőtestülete. A tanácsnokok egyebek mellett a tavalyi költségvetés zárszámadásáról, a Szubotica transz végelszámolásáról, a helyi közösségeket érintő módosításokról és a városfejlesztési terveiről is tárgyaltak. Szó volt a próúrbedíjakról és a díszpolgári cím odaítéléséről is. Szabó Regina beszámolója.
2: Szabadka városi képviselőtestületének 16. rendesülésén az első napi rendi pont a város 2025-ös évre vonatkozó költségvetésének zárszámadása volt. Szabadka város tavaly 9,8 milliárd dinárból gazdálkodott, ami a tervezett éves költségvetés mintegy 96%-ának felel meg. Nagel János, a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai frakció vezetője.
3: Szabadka városa összesen 9 milliárd 856 millió dinár bevétellel rendelkezett a 2025-ös évben. Ebből az év folyamán 9,1 milliárd dinár lett elköltve, tehát 9,91%-a, a többi 850-60 millió dinár pedig a számlán volt a név utolsó napján. Minden beruházást, amit terveztünk, a 2025-ös évben elvégeztünk, itt gondolok vízvezeték hálózatok építésére, az Orka és a Makhetes helyi közösségekbe, az ipari park területén egyéb beruházásokra, mint amilyen a palicsi egészségháznak a kiépítése, vagy a Ludason a Kosztolányi háznak a kiépítése.
2: A helyi közösségek működését szabályozó rendelet módosítása szintén napirenden szerepelt. A javaslat szerint a lejárt mandátumú tanácstagok az új választásokig tovább látják el feladataikat, és a városi tanács felhatalmazhat egy megbízott személyt a pénzügyi tervek elkészítésére és sürgős ügyek intézésére. Az ellenzék a többi között azt vetette fel, hogy a választások elmaradása politikai célokat szolgálhat. Luka Vucinac, a Zöld Baloldali Front szabadkai képviselője. A helyi közösségek nagy problémát jelentenek abban, hogy megakadályozzák a hatalmat, hogy azt tegyen, amit akar. A helyi közösségek alapvetően olyan egységek, ahol a polgárok összegyűlnek és tájékozódnak arról, mi történik a saját környékükön. Ez problémát jelent akkor, amikor hektárszámra akarják eladni a közvagyont, és akkor is, amikor utat akarnak építeni, mert ez egyes befektetőknek kedvez. Ezért 2023-ban egyszerűen úgy döntöttek, hogy rájuk többé nem vonatkozik a törvény, és ezt úgy csinálták, hogy szinte senki sem vette észre. Veljko Vojnić, a Szerb Haladó Párt szabadkai önkormányzati frakció vezetője a bírálatokra reagálva úgy fogalmazott, hogy az ellenzék ugyan törvénysértésre hivatkozott, de nem nevezte meg pontosan, mely jogszabály mely rendelkezését sértették volna meg.
4: Tvrdim, da apsolutno nije prekršen zakon, zato što je skupština grada.
2: Azt állítom, hogy abszolút nem sérült a törvény, mivel a városi képviselőtestület illetékes a helyi közösségek létrehozásában és megszüntetésében, és tudjuk, hogy Szerbiában egyes önkormányzatokban nincsenek is helyi közösségek. Ez a képviselőtestület hatásköre. Hogy létre kell lehozni egy ilyen szervet a munka egyszerűsítése érdekében, amennyire én mondhatom, mivel hosszú ideig voltam a helyi közösség közgyűlésének elnöke, tudom, hogy nincs nagy hatáskörük, és a helyi közösségek valójában csak irodák, amelyek a terepen élő polgároktól gyűjtik az információkat, és továbbadják azokat. Az ülésen a Subotica transz jövője is napirendre került. A város a vállalat végelszámolásáról döntött, arra hivatkozva, hogy már nem adottak a működés feltételei, és a korábbi kommunális feladatot időközben egy magáncég vette át. Emellett a város idei kitüntetései is napirenden szerepeltek. A díszpolgári cím várományosa Bencsik István újságíró, a Pro Orbe díjé pedig a Szabadkai Tűzoltó Mentő Zászlóalj, a Testvériség Vasutas Művelődési Egyesület és Sebők Valéria, a népművészetmestere.
1: Ma 14 órakor lejár a vajdasági jogász ösztöndíj program idei pályázatának határideje. A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjára azok jelentkezhetnek, akik a 2026-27-es tanében a Szerb Köztársaság valamely akkreditált jogi karának első évfolyamára iratkoznak be, és korábbi tanulmányaikat részben vagy egészben magyar nyelven végezték. A sikeres pályázók havi nettó 100 000 forinti dinár ellenértékének megfelelő ösztöndíjban részesülnek, emelte ki dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
0: Pénteken délután 2 óráig lehet pályázni a jogász ösztöndíjra a Magyar Nemzeti Tanácsnál. Az elmúlt 5 évben 92-en nyerték el ezt az ösztöndíjat, 92 vajdasági magyar fiatal, akik 4 év alatt 4 millió forint dinár ellenértékét kereshetik meg azáltal, hogy joghallgatók és a jogi szakmát választják, és aztán munkába is állhatnak, hiszen továbbra is a vajdasági magyar jogász vitte, mint a fehér holló.
1: Eltűnt egy 35 éves férfi, akit július 2-án csütörtökön hajnalban láttak utoljára Noszán. A rendőrség már keresi az eltűnt szemét. Hozzátartozói szerint hajnali 5 óra körül alkoholos befolyásoltság alatt indult el gyalog. Eltűnésekor fekete rövidújú pólót és fekete nadrágot viselt. A család tájékoztatása szerint a férfi mentális beteg, és feltételezhető, hogy jelenleg Magyar Kanizsán vagy Szabadka területén tartózkodik. Ha bárki felismeri vagy információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, kérik, hogy haladéktalanul értesítse a rendőrséget, vagy hívja a 061 193 65 09-es telefonszámot. Több százezer gyerek családja részesül 100 000 forintos iskola kezdési támogatásban Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a támogatás a rászoruló családokban élő gyermekek után jár. Első részletét 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja át a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forint novemberben utalvány formájában érkezik, kiemelte. Minden olyan gyermek is megkapja 100 000 forintos támogatást, aki egy szülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is.
4: Ez a pénz a gyermekeké kell, hogy legyen. Számításaink szerint mintegy 400 000 magyar gyermek részesülhet a Tisza kormány által most bevezetésre kerülő iskolakezdési támogatásban. Azért dolgozunk, hogy a gyerekek akkor is, ha nehéz körülmények közül érkeznek, az iskolás éveikből a barátaikra, a tanáraikra, az első sikereikre és az élményeikre emlékezzenek. Ne arra, hogy a családjuknak mekkora terhet jelentett minden szeptemberben az iskolakezdés.
1: Elhunyt Szilágyi Tibor. A Kossuth-díjas színművész 83 éves volt. A színművész családja körében békében hunyt el július 2-án csütörtökön, közölte felesége az MTI-vel. A Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiáikig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban, köztük az Üvegtigrisben nyújtott felejthetetlen alakítást. rendezőként is sikeres volt, és két verses kötete is megjelent.
5: Sport.
1: A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat tegnap a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőbe jutásért rendezett mérkőzésen Torontóban. A horvátok még sosem győzték le tétmérkőzésen a portugál csapatot, egy döntetlen és 6 vereség a mérlegük. A portugál válogatott hétfőn közép-európai idő szerint 21 órától a Spanyolországgal játszik a dallasi 8-ad döntőben. Luka Modric könnyek között a portugálok elleni drámai 2-1-es vereséggel búcsúzott a labdarúgó világbajnokságtól. A 40 éves horvát legenda ezzel lezárta 20 éves VB karrierjét, amely során egy ezüst és egy bronzérmet, valamint aranylabdát is szerzett. Olasz és nemzetközi sajtóértesülések szerint a világbajnokságot követően a profi pályafutását is befejezi. A svájci labdarúgó válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a világbajnokság 8-ad döntőjébe jutásért rendezett tegnapi mérkőzésén Vancouverben. Svájc 88 év elteltével nyert meccset a VB egyenes kieséses szakaszában és a 8-ad döntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik meg szintén Vancouverben. A pontos idő 12 óra 12 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Átadták a községi kitüntetéseket Adám. A tartós hőség komoly kihívás elé állítja a tejtermelő gazdaságokat. Jönnek a részletek. Ada község napja alkalmából ünnepi díszülést tartott a községi képviselőtestület. Az eseményen értékelték az elmúlt időszak fejlesztéseit, a hangsúlyt azonban idén is a helyi közösség kiemelkedő tagjainak elismerésére fektették. A díszülésen két életműdíjat, valamint Pro Urbe, Juventus Pro Urbe és polgármesteri kitüntetéseket is átadtak. Horváth Kátai Orchidea tudósít.
6: 4 évtizedes sporttevékenységét ismerték el Ada község napján Radován Tessiknek adományozott életműdíjjal. A korábbi labdarúgó és edző az úszósportban is maradandót alkotott. Úszóiskolájában mintegy 80 gyermek fordult meg évente. Emellett a Delfinkupa elért sikerek és a tiszai úszómaraton szervezése is a nevéhez fűződik. Mint mondja, a legnagyobb hajtóerőt a fiatalok szorgalma jelenti számára.
7: Ez az elismerés azt mutatja, hogy valaki követi a munkánkat. Ez a díj nem csak nekem szól, hanem mindazoknak, akik segítenek és együttműködnek velünk. Kezdve a családtól, a sportolókon, a gyerekeken és a vezetőségi tagokon át, mindaddig, akik támogatják a munkánkat.
6: Életműdíjat vehetett át Varga Elfride is, aki 26 éven át titkárként szolgálta a helyi közösséget. Munkásságához többek között az úthálózat és a közvilágítás fejlesztése, valamint játszóterek és zöld területek kialakítása fűződik. A tőzsgyökeres adai szakember a mai fiataloknak a kitartás fontosságát üzeni.
8: Főleg az, hogy kitartás, az biztos, és a fiatalok mostanában meg is tanulták váltani. Szóval lehet váltani, annyit jelentett, hogy akkor ez nagyon kényszer volt, de én úgy éreztem, hogy jó irányba lett a váltás, és akkor végül is jót tudtam tenni a közösségnek ezáltal.
6: A községi képviselőtestület ünnepi ülése alkalom arra, hogy a közösség köszönetet mondjon azoknak a helyieknek, akik sokszor csendben, a háttérben dolgoznak Ada fejlődéséért. Lakatos Adrián, Ada KKT elnöke.
9: A községi képviselőtestület ünnepülése az a nap, amikor mindannyian megállunk egy pillanatra, és értékelni tudjuk saját eredményeinket. Községünk polgárainak eredményeit, a mindennapi hősökét, akik itt vannak közöttünk, és önzetlen munkával nap mint nap azért dolgoznak, hogy a szeretett otthonunk élhetőbb legyen, és mindannyiunknak büszkeséget hoznak saját munkájukkal. Sokszor ezt csendben teszik, sokszor évekig elismerés nélkül, de úgy gondolom, hogy a mai nap jelentősége elsősorban abban lejlik, hogy ilyenkor ezeknek a helyi hősöknek is meg tudjuk mutatni a közösség hálás.
6: A két életműdíj mellett Tóth István pedagógus Pro Urbe díjban részesült. A fiataloknak járó Juventus Pro Urbe díjat Varsi Ádám kiváló sportolói eredményeiért, valamint Szvorenj Norbert fizika, kémia és informatika terén nyújtott rendkívüli versenyeredményeiért vehette át. Idén három polgármesteri elismerést is kiosztottak. Posthumusz díjjal tüntették ki a Törökfalu közösségét szolgáló Nagynémedi Ágostont, az elismerést fia vette át. Díjazták továbbá Solymosi Enikőt, az Adai Lovaskup vezetőjét, valamint Gordos Evelint, akinek munkája révén a helyi Mazsoret klub nemzetközi sikereket ért el.
1: A napok óta tartó forróság nem csak az embereket, hanem a haszonállatokat is megviselte Vajdaságban. A tejtermelő gazdaságokban különösen fontos a megfelelő hűtés, ugyanis a hőstressz miatt a fejős tehenek tejhozama akár 20-25%-kal is csökkenhet. Korom Sarolta riportja.
2: A tartós hőség komoly kihívás elé állítja a tejtermelő gazdaságokat. A gazdaságokban különféle hűtési megoldásokat alkalmaznak az elmúlt napokban. Az istállókban ventilátorok és párásító berendezések működnek, amelyek segítenek mérsékelni a hőséget és javítani az állatok közérzetét. Kis Róbert, magyar kanizsai állattenyésztő.
5: A szarvasmarhákat is, ahogy az embereket, minket is megviselt, őket is nagyon megviselte ez a meleg. A víz a legfontosabb ilyenkor, hogy azt biztosítsuk nekik, a vizet, tehát az feltétlenül szükséges, valamint a hűtésről gondoskodtunk, tehát ventilátorokkal, különböző párásítókat használunk, hogy minél komfortosabb érzést tudjunk biztosítani, de ebben a melegben már szinte ez lehetetlen, tehát őket is annyira megviseli, hogy a termelés rovására megy már ez a nagy meleg.
2: A tejhozam jelentősen csökkenhet ebben a nagy melegben, akár 20-25%-kal is, sőt nem csak a mennyiség, hanem a minőség rovására is mehet a kánikula. Bata Erzsébet, a Magyar Kanizsai Gazdakör elnöke.
10: A takarmányozásra is oda kell figyelni mindenképpen, kicsit gyengébb kalóriai értékű takarmányt biztosítani nekik, viszont állandóan előttük legyen, hogy hűvösben többet tudjanak fogyasztani, hőségben többet tudjanak pihenni, ne az evésre menjen az energiájuk, ellenben megjegyzendő, hogy vitaminokkal és ásványi anyagokkal még inkább bővebben el kell látni őket, mint közönséges hűvösebb időben, hogy pótolni tudják a szervezet veszített tápanyagokat.
2: A gazdák bíznak abban, hogy a hőség enyhülésével a tehenek tejtermelése is fokozatosan visszaáll a megszokott szintre. Addig azonban továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak az állatok hűtésére és folyamatos vízellátására.
1: A pontos idő 12 óra 18 perc, híradót hallottak.
11: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, és gyenge északkeleti szél fúj. Holnap és vasárnap is csapadékmentes időnk lesz, a napot csak helyenként zavarják meg fátyolfelhők. A korábbi napok extrém kánikulája azonban nem tér vissza, a csúcsértékek 30 fok alatt maradnak, éjszaka pedig 17 fokig hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint kisebb záporok és zivatarok legkorábban kedre érkezhetnek a térségbe.
12: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
13: Mi házhoz visszük a híreket.
14: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
13: Reklám következik.
15: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
16: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán 554 633-as telefonszámon kapható, címünk

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Július 3-án pénteken a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 36 para, 100 forint 33 dinár 13 para, 1 svájci frank 127 dinár 73 para, 1 angol font 137 dinár 4 para, míg az amerikai dollár középértéke 102 dinár 47 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: ajánló következik.
1: Egyetlen döntés megváltoztathatja valakinek a gyermekkorát. Ha szeretné megtudni, hogyan nyújthat otthont, támogatást és biztonságot egy rászoruló gyermek számára, szeretettel várjuk a Nevelőszülő szeretnék lenni című tájékoztató fórumra. Látogasson el július 4-én, szombaton, 18 órakor a Szabadkai Vöröskereszt helyiségeibe, a fasizmus áldozatainak tere 3-as szám alá, és tudja meg, ki lehet nevelőszülő, hogyan zajlik az engedély megszerzésének folyamata, és miért tartozik a nevelőszülőség a közösség egyik legfontosabb és legnemesebb feladatai közé. Lehet, hogy éppen ön az, aki biztonságosabb és boldogabb gyermekkort nyújthat egy gyermek számára.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Reklámot hallottak.

0: 107,1 MHz-re. A hangszorok mellett tessék vigyázni!
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk
3: a 107,1 MHz-en.
2: A Pannon Televízió műsorújságával folytatjuk. 13 órától a Kincses Ládánk topolyára kalauzolja a nézőket, majd 14:25-től a kalamár és vajdasági gyerekek verseiből és prózai alkotásaiból válogat. 14:30-tól a Pécsi Kör kulturális magazin jelentkezik, 15 órától pedig a Közelkép a topolyán megrendezett nemzetközi motocross bajnokság kulisszája mögé enged betekintést. 16 órától a Fit Percek, 17:30-től pedig a Székely Gazda következik, 17 órától a Pannon Gazda az aratás helyzetével, a hőség és a vízhiány okozta kihívásokkal, valamint az aktuális agrárhírekkel foglalkozik. 17:30-kor és 20 órakor, ahogy már megszokhatták, híradó lesz a Pannon Televízióban, 18:10-től a Forog a kamera című műsorban a Szabadka az iparosok városa című dokumentumfilmet láthatják, amelyet Tóth Boris rendezett. Az esti órákban ismét jelentkezik a Pannon Gazda, majd 20:40-től a Zenezóna, 21:40-től pedig a Jazz Night, amelyben a Nils Lenn Doki trió, ha jól ejtettem, koncertjének második részét tekinthetik meg. Az estét a Forog a kamera ismétlése, majd 23:50-kor a híradó zárja. Hamarosan műsorunk utolsó órájába lépünk, előtte azonban következenek a legfrissebb hírek. A híreket követően majd a 6. Királyhalmi Burgonya Fesztiválról és Falunapról fogunk beszélgetni, szó lesz a programokról, közösségépítésről, valamint a rendezvény jótékonysági céljairól is. Tartsanak velünk a hírek után is, szeretettel várom önöket majd vissza a Mozaikban.
4: Sötétség kapuja, kifelé nyílnak. Egy rajta.

0: ci copriò nelle liriche. E c'entrò ogni tacone. Chiavo dunque te, chi lo sa anche. C'è una sveglia d'altro, o chi bello il mio cuore.
1: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
2: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
3: Rádiózon belül.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: A 107,1 MHz-en.

0: reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-150-150. 0244-150-150.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Eltűnt egy 35 éves férfi, akit július 2-án csütörtökön hajnalban láttak utoljára Noszán. A rendőrség már keresi az eltűnt személyt. Hozzátartozói szerint hajnali 5 óra körül alkoholos befolyásoltság alatt indult el gyalog. Eltűnésekor fekete rövidújú pólót és fekete nadrágot viselt. A család tájékoztatása szerint a férfi mentális beteg, és feltételezhető, hogy jelenleg Magyarkanizsa vagy Szabadka területén tartózkodik. Ha bárki felismeri vagy információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, kérik haladéktalanul értesítse a rendőrséget, vagy hívja a 061 193 65 09-es telefonszámot. Jó termés várható idén búzából, cseresznyéből, sárga barackból és málnából, vélik a szakemberek. Zorán Ráic, a Belgrád Egyetem tanára ugyanakkor jelezte, ez nem jelenti azt, hogy a mezőgazdasági termelők nagyobb bevételre számíthatnak, mivel a felvásárlási árakat a nemzetközi piaci folyamatok, a termény minősége és a kereslet is befolyásolja. A búzáról szólva elmondta, hogy az idei termés jó minőségű, ugyanakkor nem számít jelentősebb áremelkedésre. Emlékeztetett arra, hogy a hazai raktárkészletek szinte kiürültek, mivel Szerbia az elmúlt 11 hónapban mintegy 1,2 millió tonna búzát exportált. A megy kapcsán elmondta, hogy az idei termés jóval nagyobb a tavainál, ugyanakkor a minősége elmarad a vártól, ami az árakra is hatással van. A málna jelenlegi 400-450 dinár közötti kilogramonkénti felvásárlási ára szerinte megfelelő, a termelők számára marad lehetőség nyereség elérésére. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy fontos lenne, hogy a gazdálkodók a megtermelt nyereség egy részét visszaforgassák a termelésbe. Elhunyt Szilágyi Tibor. A Kossuth-díjas színművész 83 éves volt. A színművész családja körében békében hunyt el július 2-án, csütörtökön, közölte felesége az MTI-vel. A Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Rendezőként is sikeres volt, és két verses kötete is megjelent.
0: Sport.
3: A svájci labdarúgó válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a világbajnokság 8-a döntőjébe jutásért rendezett csütörtöki mérkőzésén Vancouverben. Svájc 88 év elteltével nyert meccset a VB egyenes kieséses szakaszában, és a nyolcad döntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik meg szintén Vancouverben.
4: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 30 fok van, és gyenge északkeleti szél fúj. Szombaton és vasárnap is csapadékmentes időnk lesz, a napot csak helyenként zavarják meg fátyolfelhők. A korábbi napok extrém kánikulája azonban nem teljesen tér vissza, a csúcsértékek 30 fok alatt maradnak, éjszaka pedig 17 fokig hűl a levegő.
5: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
6: Friss hírek minden órában.
7: Szabadkai

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: Műsorunk utolsó órájába léptünk, és rögtön egy programra invitálom most Önöket. Hamarosan ugyanis ismét benépesül a Királyhalmi Park, hiszen 6. alkalommal rendezik meg a Királyhalmi Burgonya Fesztivált és Falunapot. A szervezők ezúttal is tartalmas programokkal készülnek, hogy mi minden várja a látogatókat, és miben lesz más az idei rendezvény. Arról most vendégünkkel, Kókai Anasztáziával, a Királyhalmi Homokszem civil szervezet elnökével és az esemény szervezőjével beszélgetek. Jó napot kívánok, és üdvözlöm a műsorban.
3: Jó napot kívánok! A programjaink az előző évekhez hasonlóan alakulnak az idén is, tehát lesz főzőverseny, burgonya kiállítás, valamint burgonyából készült ételek kiállítása, kézműves kirakodóvásár, hagyományőrző programok, amelyek alatt kézműves foglalkozásokat értünk, mint korongozás, nemezelés és gyöngyfőzés lesz. Gyermekek és felnőttek is kipróbálhatják mindezeket, valamint ingyen lovagolás a Reménypatkói Alapítvány jóvoltából. Ezen kívül lesz még ingyenes légvár, ügyességi játékok gyermekek és felnőttek részére, de lehet még majd sakkozni is, valamint tombolahúzás és értékes nyeremények várhatók a tombolán. 10 óra 30-tól kezdődik a kultúrműsorunk, ahol a helyi és környékbeli néptánccsoportok és a budapesti Vadrózsa táncegyüttes tagjai fognak fellépni. 12 órától pedig ebéd és élő zene vár minden egybegyűltet, Mák Attila fogja szórakoztatni a jelenlevőket.
2: Ahogy tudjuk az előző évekből, hogy a főzőverseny mindig az esemény egyik legnépszerűbb része. Milyen kategóriákban lehet idén nevezni, kik és hány fős csapatokban jelentkezhetnek?
3: Bárki jelentkezhet a főzőversenyre, és nincs megkötésünk a csapat létszámra vonatkozóan sem. Előző években a főzőversenyre csak kakaspaprikást lehetett főzni új krumplival, de többen jelezték, hogy más szeretnének főzni, ezért az idén két kategóriában lehet nevezni. Az egyik, ami már megszokott, kakaspaprikás új krumplival, illetve egyéb burgonyás ételek kategóriájában. A lényegében bármit lehet sütni, főzni, csak legyen benne burgonya, tehát bármilyen burgonyából készült köretet készítsenek mellé, és a zsűri értékelni fogja ezeket az elkészült ételeket. Kenyeres Dénes és Mencs András lesznek a zsűri elnökei.
2: Van-e nevezési díj, és mit tartalmaz ez?
3: 500 dinára nevezési díj és a főzéshez szükséges új krumplit biztosítjuk ebben az összegben.
2: Tehát akkor csak a jó kedvet kell hozni és a hozzáértést.
3: Igen, igen.
2: A rendezvényen ugye említette, hogy burgonyafajták és burgonyás ételek kiállítása is lesz. Mi mindent láthatnak, vagy esetleg kóstolhatnak is belőlük az érdeklődők?
3: Igen, a helyi és a környékbeli termelők által termelt burgonyafajták lesznek megtekinthetők ezen a kiállításon, illetve a háziasszonyok készítenek különböző ételeket burgonyából, főleg pogácsákat, süteményeket, és ezeket a kiállítás és a zsűrizés után meg is lehet kóstolni.
2: A plakáton az is szerepel, aki már látta, hogy a bevétel jótékony célt szolgál, pontosan mire fordítják majd az összegyűlt támogatást?
3: A bevételt a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület támogatására fordítjuk az idén, hogy könnyebben tudják fedezni a költségeiket, mint például új ruhák, cipők vagy az utazási költségek, illetve a kultúrotthon színpadát szeretnénk felújítani.
2: Az esemény minden évben látogatott és megmozgatja a falu népét, de Ön mit üzenne szervezőként azoknak, akik még gondolkodnak rajta, hogy ellátogatnak-e Királyhalomra vasárnap? Mikor lesz az esemény és hol?
3: Igen, minden évben hatalmas összefogás, hogy megrendezzük ezt a rendezvényt. Nagyon sokan segítenek, a falu apraja nagyja összefog ilyenkor, de előkészítő munkálatokban is segítenek. Tehát tényleg minden korosztály, a legkisebbektől kezdve a nyugdíjasokig, mindenki ott segít, ahol tud. Vannak, akik anyagi segítséget nyújtanak, van, akik a tombola ajándékokhoz járulnak hozzá. Mindenképpen várunk mindenkit, aki gondolkodik még esetleg rajta, hogy kilátogat hozzánk Királyhalomra. Mi úgy gondolom, hogy sok színes programmal készülünk, és hát mindenkit szeretettel várunk vasárnap, július 5-én Királyhalomra, a Kultúrotthon közelében lévő parkba.
2: Említsünk még meg annyit itt a végén, hogy mi a fő nyeremény, mit lehet nyerni a tombolából?
3: Azt most még nem szeretném elárulni.
2: Tehát még titok. Tehát mindenképp még érdemes titok. Ellátogatni a településre július 5-én vasárnap, a 6. Királyhalmi Burgonya Fesztivál és Falunapra. Kókai Anasztáziának, a Királyhalmi Homokszem civil szervezet elnökének és az esemény szervezőinek köszönöm a beszélgetést.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán.
3: A régi zenék hullámhosszán.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ajánló következik.
1: Levendula illatú hétvége várja Önöket a vasutas településen Szabadkán. Július 4-én szombaton reggel 7-től este 6 óráig, július 5-én vasárnap pedig reggel 8-tól délig rendezik meg a 13. jótékonysági levendula napokat. Friss levendula virágok, illatos levendula olajok, házi szörpök, kézzel készített dekupázs ajándéktárgyak és számos különlegesség várja a látogatókat. Töltsenek el egy kellemes, illatokkal és élményekkel teli hétvégét a vasutas településen a 13. jótékonysági levendula napokon. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
5: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
5: a 024 222 638-as számon.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. 061-1-999-393 és 065-2-999-393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer, 060-14-10-223. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062-29-12-64-es telefonszámon. 062-29-12-64. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
5: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
5: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
5: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
5: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: A folytatásban pedig egy jótékonysági eseményre hívom fel a figyelmüket, amikor ugyanis egy közösség összefog egy jó ügyért, abból mindig valami különleges születik. Július 5-én Szabadkán egy olyan jótékonysági rendezvényre várják az érdeklődőket, ahol a főzés, a vásár és az önkéntes összefogás egy közös célt szolgál, a segítségnyújtást. Hogy kikért fog össze a közösség és hogyan lehet bekapcsolódni a kezdeményezésbe, arról a folytatásban vendégemmel Katarina Vujkovics Pránics szervezővel beszélgetek. Üdvözlöm a műsorban.
4: Üdvözlöm én is.
3: Hogyan született az ötlet, hogy megszervezzék ezt a jótékonysági főzést és vásárt?
4: Hát könnyedén azért, mert a szülőkkel összefogtunk meg egy társasága így, mert jó tudjuk, hogy milyen, amikor össze kell szedni a pénzt ugye a beteg gyerekeké, sajnos. Azért, mert mindegyikünk közülünk, tehát valamivel küszködik. Vagy terápiákra gyűjt, vagy valami sebészeti beavatkozásra. Tehát mindannyian beleütközünk valami ilyenbe, hogy sajnos nincs elég pénzünk, hogy gyógyíthassuk, vagy segítsük a jobb életre a gyerekünket. És akkor erre az ötletre jutottunk, hogy mindenki, aki a Budi Humánban van, a szabadkaiak közül, egy ilyen nagy főzést csináljuk, az összeset beletegyük ebbe a főzésbe, nem külön-külön, hogy mindenki egyforma esélyt kapjon.
3: Hányan fogtak össze? Vagy hány személynek, gyerkőcnek szeretnének így segíteni?
4: 9 gyereknek, meg egy felnőttnek.
3: Többféleképpen is lehet csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez. Hogyan tudnak segíteni azok, akik főzni szeretnének, illetve akik inkább adományokkal vagy önkéntesként kapcsolódnának be a programba?
4: Ebből mindenki önkéntesen jelentkezett, tehát vannak már bejelentkezők az ilyen főzésre. Vannak, akik többször is már főztek a gyerekeknek, meg minden. Akkor jelentkeztek ilyen játékokkal, hogy bírjuk eladni a gyerekeknek. Lesz ilyen foglalkozás, rajzolás, vagy valamit csinálni fognak. Két tanárnő is lesz, aki foglalkozni fogott a gyerekekkel. Remélem, minél többen eljönnek. Tehát tényleg mindegyik volontérnak, aki jelentkezett, hálásak vagyunk, mert egyedül nem bírnánk ezt mind. Meg a szülők is főzni fognak, tehát a minden gyerektől lesz egy szülő, aki főz.
3: Mi minden készül majd, vagy mit lehet főzni?
4: Lesz babfőzelék, akkor lesz pieszkavica, lesz szárma, lesz töltött paprika, gulás, tehát ilyen halpaprikás, vagy...
3: Tehát akkor sok mindent lehet majd enni.
4: Tehát lehet sok, igen. Kalácsokból most még egyelőre nem tudjuk, hogy mi lesz. Azt még meglássuk, azért mert melegek vannak, meg lesz vatta cukor is.
3: A gyerekek legnagyobb örömére.
4: Igen.
3: Tehát akkor mekkora összefogásra volt szükség ehhez eddig? Hányan fogtak össze összesen? Csak a szülők, vagy még hányan vannak önkéntesek, akik részt vesznek ebbe a programba?
4: Hát elég sok önkéntes van, tehát tényleg nem tudom a számját, mert lesz fényképezés is. Tehát az a 360 fokos fényképezés, akkor gyerekek, szülőknek, gondolom gyerekeknek is hajfonyás is lesz. Tehát mind ilyen donációnként jöttek, az asztalokat is kaptuk. Tehát tényleg olyan, hogy mind donációba kaptuk a papírokat, a flomaszterokat. Sok ember segített ebbe, hogy összebírjuk valahogy hozni.
3: És egy igazi családi rendezvényi növi ki magát ez az esemény. Kevesen tudják, hogy a szervezői feladatok mellett személyesen is érintett, hiszen ön Szófia édesanyjaként vesz részt, és szervezőként is ebben a programban, és ön is azok között van, akikért most összefog ez a közösség. Mit jelent önöknek, és ön mit üzenne azoknak, akik bármilyen formában támogatják ezt a kezdeményezést?
4: Hát nehéz elmondani szavakban, mert tényleg, nekünk tényleg sokat segítettek, mert nem jutottunk volna ki a műtétre Amerikába, de mert Szófia is ugye továbbra is járunk gyakorlatokra, meg minden, hogy bírjon haladni továbbra is. Nekünk sokat segített az ilyen főzések, minden humanitáris alkalom, amit készítettek Szófiának, tényleg sokat segített ebbe. És azért is döntöttünk így, hogy csináljunk mink is, hogy bírjunk továbbra is segíteni a többi gyereknek. Nehezen gyűlik a pénz.
3: És folyamatos rehabilitációra van szükségük ezeknek a gyerekeknek.
4: Igen, igen. És ezek a rehabilitációk sajnos nem is olcsóak. Mint például ide Szerbiába is járunk, meg magyarokhoz is járunk, azért mert valamit nem találtunk itten. És tudom, a többi gyereknél is ugyanúgy így van, hogy nem Szabadkára járnak rehabilitációra, hanem Újvidék, Beograd, tehát mindenhova.
3: Mondjuk meg még a végén az esemény kapcsán, hogy hova várják, hány órára és hol lesznek szervezve ez a program.
4: Ez a Kéri parkban lesz, tehát a Kéri temető mellett mindjárt. 7 órakor kezdjük a főzést, olyan dél felé már osztani fogjuk az ebédeket. Mindenkit szívesen várunk reggel korán is, hogyha barátkozni akar, vagy bármi, tehát ott leszünk, ha kérdésük van valakinek, szülőtömeg, bármit megkérdezhet. Ott leszünk, remélem, hogy minél többen eljönnek, és akkor segítenek ebbe, hogy minél több is pénzt összegyűjjön, nem csak gyerekre, hanem az Andreának is, aki ugyanúgy rehabilitációra jár, tehát ő neki is azért kell. Remélem, hogy összegyűlik elég.
3: Bevétel, igen. Tehát mindazoknak, akik szeretnének egy jó hangulatú, közösségi program részesei lenni, miközben egy nemes ügyet is támogatnak, azoknak ajánlott elmenni a Kéri parkba, a játszótér közelébe, hiszen ahogy a rendezvény elmondata is mondja, együtt főzünk, együtt segítünk. Katarina Vujkovics Pránitnak köszönöm a beszélgetést.
4: Én is köszönöm meg.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Ezzel pedig a Mozaik mai adásának végéhez érkeztünk. Rövidesen következnek a 14 órai hírek, ezt követően pedig a Mérleg várja majd önöket, amelyben egy igazán aktuális témáról hallhatnak, mégpedig arról, hogy hogyan választanak ma munkahelyet a fiatal diplomások Szerbiában. Karai László közgazdásszal Szabó Hangya Teréz beszélget majd. A délutáni órákban Váradi Valentin válogatja önöknek a legjobb zenéket. Én pedig Annus Beatrix köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. További kellemes rádiózást, szép délután és tartalmas kikapcsolódást kívánok!

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek. Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Drágul az üzemanyag Szerbiában. Az ullamentes benzinára a következő egy hétben 2 dinárra emelkedik, így literenként 195 dinárba kerül majd. Az eurodízel ára szintén 2 dinárral nő, ezért literenként 219 dinár lesz. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Szerbia kormány egyébként vasárnap további 60 nappal meghosszabbította a kőolaj származékok árának maximalizálásáról szóló rendeletet. A gépjármű és egyéb üzemanyagok kiskereskedelmével foglalkozó vállalkozásokat pedig emlékeztetik, kötelesek a meghatározott kiskereskedelmi árakat azonnal alkalmazni, amint azokat közzéteszik a Bel- és Külkereskedelmi Minisztérium hivatalos honlapján. Jó termés várható idén búzából, cseresznyéből, sárga barackból és málnából, vélik a szakemberek. Zorán Rájić, a Belgrád Egyetem tanára ugyanakkor jelezte, ez nem jelenti azt, hogy a mezőgazdasági termelők nagyobb bevételre számíthatnak, mivel a felvásárlási árakat a nemzetközi piaci folyamatok, a termény minősége és a kereslet is befolyásolja. A búzáról szólva elmondta, hogy az idei termés jó minőségű, ugyanakkor nem számít jelentősebb áremelkedésre. Emlékeztetett arra, hogy a hazai raktárkészletek szinte kiürültek, mivel Szerbia az elmúlt 11 hónapban mintegy 1,2 millió tonna búzát exportált. A megy kapcsán elmondta, hogy az idei termés jóval nagyobb a tavainál, ugyanakkor a minősége elmarad a vártól, ami az árakra is hatással van. A málna jelenlegi 400-450 dinár közötti kilogramonkénti felvásárlási ára szerinte megfelelő, a termelők számára marad lehetőség nyereség elérésére. A magyar belügyminisztert fogadta Belgrádban Ivica Dačić szerb belügyminiszter, miniszterelnök helyettes. Pósfai Gábort ünnepélyes katonai tiszteletadással fogadták a Szerbia palotánál. A hivatalos program részeként Dačić már csütörtök este díszvacsorát adott a magyar belügyminiszter és kíséretében érkező delegáció tiszteletére. Pósfai Gábornak ez az első hivatalos szerbiai látogatása, miután május 12-én átvette a magyar belügyminiszteri tisztséget. Véget ért az első etnótábor Törökkanizsán. Az Együtt a színpadon elnevezésű ötnapos program a multikulturalizmus és a tolerancia megerősítése Vajdaságban projekt részeként valósult meg. A program ideje alatt a közösségek kultúráját, hagyományait és értékeit ismerhették meg a fiatalok, a Tartomány Oktatási Titkárság és a Törökkanizsáért Egyesület közös szervezésében. Az ötnapos tábor gála műsorral zárult, ahol a fiatalok azokat a táncokat és énekeket mutatták be, amelyeket az elmúlt pár napban gyakoroltak. Magyar, szerb, ruszin, szlovák és bosnyák nemzetiségű diákok barátkoztak egymással. Kihirdették a győztes csapatot is, akinek a nyereménye egy közös utazás volt. Közel 40 gyermek részvételével zajlik a Bartók Népművészeti és Kulturális Egyesület néptánc tábora Horgoson. A résztvevők Vajdaság több településéről érkeztek, és a hét folyamán két korosztályban, alsó és felső tagozatos csoportokban vesznek részt a foglalkozásokon. A jövő héten a legkisebb néptáncosok számára szerveznek 3 napos tábort. A gyerekek korosztályuknak megfelelően kalotaszegi, vajdaszentiványi, erdélyi és mezőföldi táncokat tanulnak. Időjárás.
1: Szabadkán és környéke jelenleg 31 fok van, és gyenge északkeleti szél fúj. Holnap a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 17 fok körül alakul, napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
3: Mi házhoz visszük a híreket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
4: A legtöbb információt nálunk hallják.

0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
2: Köszöntöm a Mérleg hallgatóit, a szerkesztőt Szabó Hangya Terészt hallják. Mai műsorunkban úgy gondolom, egy mindig aktuális témáról fogunk beszélgetni, ez pedig a munkavállalás, illetve a munkaadók és a munkavállalók viszonya, de most egy különleges szemszögből fogjuk megvizsgálni ezt Karai László közgazdás szakemberrel, illetve véleménymondóval, majd így mondom, mert hogy ismeri szélesebb körben is a témát, ez pedig a fiatalok szemszöge elsősorban. Megváltoztak a fiataloknak a nézetei, másképp szeretnének és mást dolgozni, mint az előző generációk, és ezt vizsgálták meg szerbiai szinten a hozzáértők, és vajon mit mutatnak a számok, szeretnek a szerbiai fiatalok dolgozni?
3: Szerintem egy nagyon az időt jellemző kérdésről van szó, mert minden időkben valamilyen módon ez a munkavállalás, munkakeresés, munkások alkalmazása egy különleges téma és egy társadalmi jelenség, amely ahogy a társadalom változik, ahogyan a fiatalok másképp látják a jövőiket, ez mind annyira specifikussá teszi ennek a munkavállalásnak és a munkakeresésnek az elemeit, hogy időről időre fontos erről felmérést készíteni, és ezek a felmérések egy elég jó útmutatót is jelentenek nem csak a munkavállalóknak, hanem a munkaadóknak is, mert meglátják azokat a fő csapásokat, amelyen mentén lehetne hát esetleg javítani a rendszeren, vagy pedig azok, akik munkát keresnek, hogyan alkalmazkodjanak azokhoz az elvárásokhoz, amelyeket hát a munkaadók a legújabb módon hát feléjük irántuk támasztanak.
2: Közgazdászként mi a véleménye, hogy ez az iskola rendszer, ami nálunk van, ugye 4 éves középiskola, illetve utána az egyetem, de hát elsősorban nézzük mondjuk a 3 és 4 éves középiskolai tanulmányokat, hogy mennyire kiszámítható még az, hogyha valaki választ egy szakmát, akkor abban el is tud helyezkedni, mire befejezi.
3: Mind nehezebb erről egyértelmű választ adni. Mégpedig pontosan azért, mert ma már nem csak a papír tudás az, ami lényeges, hanem a munkaadók mindinkább azt a rátermettséget, azt a munkához való viszonyt, pozitív viszonyt követelik meg, és természetesen a szakmai tudást, a szakmai elhivatottságot. Ez a mai iskola rendszer szerintem még mindig a régi társadalmi rendszer tükre, amellyel hát mindig csak odáig jutottak, hogy hát elmondják azt, ami lényeges valamilyen tantárgyból, és visszakérdezik, de önállóságra, vagy pedig olyan munkában felmerülő helyzetekre nem tud választ adni, amelyek a mai igényeket tudnák kielégíteni. Ezt nagyon sűrűn elmondják a munkaadók is. Sőt, az ő igényeik már annyira, majdhogy nem eltávolodtak, mondhatom ezt is, az iskolai rendszer képességeihez képest, hogy szeretnék ők is befolyás alá venni ezt az iskolai rendszer, de úgy látszik, hogy még mindig nehezen változnak ezek a társadalmi viszonyok, pedig láthatjuk a világban is, és mindenfelé is annyira gyorsak ezek a változások. Ne említsük csak a mesterséges intelligenciát, amely már megjelent nálunk is, mint egy konkurens és kompetens problematika a munkavállalás és a munkaadás viszonyában, és erről is ma már ez a felmérés, amelyről hát majd esetleg egy pár szót fogunk még szólni, bevonta be a látókörébe, és hogy a fiataloknak, akik, hát én inkább a fiatalokról beszélnék itt, akik első munkavállalóként szeretnének a munkaerőpiacra bejutni, nekik is már saját véleményük van, sőt, olyan tapasztalatokkal rendelkeznek, amelyek inkább útmutatásként szerepelhetnének a munkaadóknak.
2: Ez a felmérés mit mutat, hogy a fiatalok észrevették ezt a lépésbeli különbséget az iskolarendszer képzési módja, tartalma és a lehetőségek között? Mert ugye hiába fejez be a fiatal egy jó szakmát vagy egy technikusi irányzatot, meg szereti is esetleg azt a munkát, ha nem tud benne elhelyezkedni. Ők maguk hogyan véleményezik ezt, és hogyan próbálják ezt kibekkelni, hogy ne így legyen, hogy mégiscsak tudjanak az iskolapadból akár rögtön munkába állni?
3: Igen, egy nagy része úgy látja, hogy ez a tudás, amit az iskolából kihoznak, úgy mondjam, nem elég a számukra, mert látják, hogy a piacon milyen mozgások vannak, és milyenek azok a munkaadói igények, amelyeknek ők meg kell, hogy feleljenek. Tehát utó tudásra kell szertenniük, és ami nagyon nehéz a tapasztalatot megszerezni, mert ugye hát nem nagyon akarja azt a kezdőt senki sem alkalmazni, akinek hát se tudása, se tapasztalata, se olyan hozzáállása nincs, amelyel esetleg a munkaadó számára hasznosá lehet tenni, és ezért igen nehéz helyzetbe kerülnek, de minden esetre az a trend, amelyel a mai fiatalok úgy látom igen jól birkoznak, az, hogy otthon a számítógép mellől igen nagy tudásra tudnak szertenni saját szorgalmukból, önszorgalmukból, és ezáltal hát próbálnak a piacra betörni, ha más nem először szabadúszóként, de utána ez a tapasztalat egyik-másik projekt, vagy egy bizonyos megbízás elvégzése után nagyon hasznos, hát abban a elhelyezkedési próbálkozásban, amelyben hát szeretne megvalósulni, annál a cégnál, amelynél szeretne esetleg munkahelyet találni.
2: Érdekessége ennek a fölmérésnek például az, hogy szeretnének, majdnem azt mondtam, otthon dolgozni, vagy legalábbis közel az otthonukhoz. Ez azelőtt nem volt jellemző a fiatalokra, inkább szívesebben utaztak el más felé. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy rögtön vezetői pozícióba szeretnének idézőjelben kerülni. Ez nem azt jelenti, hogy főnökök szeretnének lenni, hanem első számú tudással rendelkező szakemberként szeretnének elhelyezkedni. Lehetséges ez a mai világban?
3: Hát ez nem egy egyszerű. Egyszerűen megválaszolandó kérdés, de nagyon jó tetszett mondani, hogy a nyitottság és a rugalmasság, ez most egy nagyon fontos eleme az elhelyezkedési lehetőségeknek, ugyanis a COVID után nagyon megváltoztak az elhelyezkedések és munkavégzési lehetőségek, tehát otthonról is lehet munkát végezni, vagy pedig részét a munkának otthon, másik részét pedig a cégben tudnák elvégezni, és nagyon lényegessé vált az, tehát most már ez egy picit kényelmi szempont is, hogy a családi, hogy is mondjam, a családi környezetet szeretnék megőrizni, és nem a munka kárára a családi viszonyokat alakítani. Tehát szeretnék családiassábbá tenni azt a munkavégzést, amelyet elvállalnak, tehát nekik az egy nagyon lényeges elem, hogy rugalmas legyen a munkaadó, olyan szemszögből, hogy esetleg az ő igényeiket is hát egy bizonyos szintig szem előtt tartsa, és annyira úgy látszik, hogy ennek egy olyan pozitív hatása lehet, hogy ők teljes mértékben tudnák akkor ezt kamatoztatni és visszaadni a munkaadó számára olyan szemszögből, hogy elhivatottá válnak ebben a témakörben, igenis magas szintű szakmai tudásra tesznek szerint, nem is igénylik lehet pontosan azt, hogy a munkaadó küldje esetleg továbbtanulásra, vagy valami, hanem ők saját maguk is próbálják ezt a helyzetet megoldani, tehát mindenféleképp a saját hasznukra dolgoznak, és ez egy nagyon lényeges szemszög abból a szemszögből is, hogy a munkaadó is, és a munkavállaló is valamilyen módon egy pozitív helyzetet teremt, és jó körülményt és közérzetet teremthet is, a cégen belül is, ezáltal is.
2: Hogy jól érezzék magukat a munkahelyen, ez érdekes, meg az is érdekes, hogy azt is elvárják a munkaadótól, hogy nyíltan beszélgessenek velük. Tehát ne parancsolgassanak, nyilván ez a legfőbb követelmény, ugyanakkor mondják el, hogyha nem jól dolgoznak, vagy hogyha jól dolgoznak, akkor dicsérjék meg őket. Ez egy fontos dolog, mert akkor az viszi is őket előre, meg hát azért ez a flexibilis munkaidő, ez nagyon vonzó számukra, ezt próbálták már korábban is bevezetni, sok helyen bevált az, hogy amikor bementél, fölírtad, hogy 9-kor voltam itt, és akkor onnantól számolva a 7,5 óra hossza, vagy éppen 11-kor jöttem, és onnantól számolva a 7,5 óra hossza, amelyik vállalat ezt megengedheti, mert hogy nem szalagrendszer például, akkor ez igazán megteheti a fiatalok kedvéért, és hát az is látszódik a fölmérésből, hogy ezek a mai fiatalok mennyire tájékozottak, mert elvárják a munkaadótól, hogy hallgassák meg a véleményüket. Tehát akármennyire kezdők, meg friss a diplomájuk, meg lehet, hogy nincs is annyi tudásuk se talán, de jobban rálátnak a dolgokra, akkor elvárják, hogy figyelembe vegyék a véleményüket. Mennyire készek erre a mai munkaadók? Ha nem ugyanolyan korúak, mint a munkavállaló.
3: Igen, ezt nagyon jól tetszett felvázolni, mert úgy látszik ezek a legújabb hát elemzésnek az eredményei, és egy bizonyos, hogy is mondjam, magabiztosságot tükröznek a munkavállalók oldaláról. Tehát őnekik is úgy tűnik, hogy vannak követeléseik, még mielőtt esetleg olyan szintre jutnának, hogy hát alkalmazva legyenek. Tehát ez egy olyan szempont, ami eddig nem volt tapasztalható, mert hát mindenki leült, ugyanis tudjuk, hogy amikor ilyen interjúra kerül a sor, akkor hát nem egyenlő felek között zajlik a megbeszélés, de most egy picit ez a mérleg nyelve úgy látszik, hogy a munkavállalók oldalán is billent, mert ők elmondják azt, hogy ők mit szeretnének. Mit szeretnének, hogyan szeretnének, és hogyan látják a helyüket a cégben. Ez egy nagyon fontos és lényeges elem, és pont ezért is ez az elemzés azt mutatja, hogy elfordulnak a nagy állami vállalatoktól. Mert ott egy egész más rend van, ott egy megkövesült hierarchia rendszer van, és a fiatalok ezt most már, ahogyan is tetszett mondani, nagyon nehezen viselik, vagy mind nehezebben viselik ezt a megkövült parancsoló módos helyzeteket, és épp ezért inkább a külföldi és a nagyobb vállalatok irányában, de hát ennek van egy megint nagyon lényeges eleme, az pedig a kereset, a fizetések, az továbbra is, mint eddig is, mindig az első vagy legkisebb, a második helyen van, de most már inkább az első helyen van, tehát itt minden fiatal szeretne jó keresni, nem egyszerű dolog, tehát ehhez mutatni is kell valamit, fel is kell készülve lenni ilyesmikre.
2: De nem szégyellik elmondani.
3: Sőt, ők majdhogy nem úgy állnak hozzá, hogyha ennyit nem kapok, akkor tovább nem is tárgyalok. Tehát ezek egy egész más viszonyokat mutató helyzetek lesznek a jövőben is, és már ilyen irányban mozgott az egész rendszer, és most ezt meg kell változtatni. Úgy látszik, hogy a munkaadók is hajlandóak erre reflektálni, mert számukra is csak megint egy pozitív dolog, tehát a cég tulajdonosok is láthatják azt is, hogy ebből csak egy pozitívum jöhet ki, mert hogyha jó kedvel és jó munkakörülmények között és jó munkahelyi viszonyokat teremtenek, akkor ez egy olyan pozitív löketet, ezt a szót használjam,
2: energiát
3: ad, ami az ő számukra is nagyobb profitot valósíthat meg, nagyobb piaci hozzájárulást tud kieszközölni. Ezek szerint ez az interakció csak pozitívumot tud kihozni az egészből.
2: Nagyon érdekes, a felmérés azt is kimutatta, hogy a fiatalok tisztában vannak azzal, hogy nekik a gyakorlatuk hiányzik. Éppen ezért azt kérik, vagy föltételezik a munkaadónál, hogy ettől eltekintve ne a papírt nézzék, ne a diplomát vegyék figyelembe, vagy ne csak a diplomát vegyék figyelembe, ez nyugodtan azt hiszem működik is, hanem ettől eltekintve ne a papírt nézzék, ne a diplomát.

0: homokat, mert akkor azok szerint tudnak ők dönteni. Látott a közgazdász elemzőként ilyenre példát itt a szűkebb környezetünkben?
1: Hát imittam ott lehet. Ez inkább informatika cégeknél lehet tapasztalni, de ahogy már mondtunk még az előbbiekben is, hogy azok a hát inkább még régi módi rendszerben működő cégek, ahol a hierarchia még mindig magas szinten van, ott ez nehezebben fog megvalósulni, vagy pedig több idő kell ahhoz, hogy ez hát egy nagyon pozitív jelenségé váljon abban a cégben. De minden esetre az a lényeg, hogy ahogy már ön is mondta, de én szeretném kihangsúlyozni azt, hogy itt a munkavállalóknak el kell mondaniuk, hogy ők készek az előttük álló kihívásokra, ami egy pozitív jel a munkaadó számára is, olyan szemszögből, hogy abszolút kooperatív és lojális munkaerővé válhat, majdhogy nem, hát nem egyenrangú, de egy olyan, hogy is mondjam, megközelítéssel mondva, pozitív, interaktív tárgyalásokon keresztül, és nem csak kritikán keresztül, hanem elismeréseken is, és esetleg jutalmakon is keresztül, ez a helyzet teljes mértékben megváltozható, és pozitív irányban tudna az egész cégnek a működése válni. Ennek nincs könnyű útja.
0: Meggyakorlata se.
1: De ezek a trendek, amelyek esetleg az igényeket kihangsúlyozva a munkavállalók által, bizonyára, hogy gondolkodásra készítik majd a munkaadókat is, hogy akkor ők is hát változtassanak módszereiken, mert hát ahogy nagyon jól elmondta, a mostani szociális média nagyon széles körűen tájékoztathatja mind azokat az érdeklődőket, akik esetleg egy bizonyos cég iránt érdeklődnek, és a véleményeken keresztül gyorsan ők is véleményt tudnak formálni arról, hogy hát milyen munkaadó ez. Fizeti a fizetéseket? Esetleg nem fizeti ki a túlórát, nem fizeti ki az éjjeli munkát. Tehát olyan dolgokhoz és olyan információkhoz jutnak, még mielőtt beszélgetésre kerülnek, hogy hát ez lehet, hogy gyorsan megváltoztatja a véleményeket erről a cégről. Attól függetlenül az a cég elég tűrhetően és elég pozitív van megítélve a köztudatban. Tehát ezek mind olyan lényeges elemek, amelyek a mostani technológián keresztül igenis befolyással vannak a munkavállalók véleményét, illetően egy bizonyos céget, ha megvizsgálnak. Tehát ez nagyon fontos, és ez biztos, hogy a munkaadóknak is nagyon gyorsan be kell látniuk, hogy csak is pozitívan a törvényekkel összhangban kell dolgozniuk, mert akkor lesznek olyan munkavállalóik, akik esetleg megbecsülik őket, és teljes odaadással fognak tenni azért a közös ügyért, amelyért a cégben vannak mindannyian.
0: És éppen szerettem volna mondani, és nézzük meg egy kicsit a munkavállalók részéről, talán Karai úr jobban ismeri a munkavállalók oldalát is, hogy mennyire flexibilisek a munkaadók, mennyire van bizalmuk a fiatal generációba, mennyire hajlandók változtatni a, valljuk be, eddig jól bejáródott módszereken. Tehát mekkora bizalmat engedhetnek meg a saját maguk számára a munkavállalókkal kapcsolatban, vagy pedig van egy megoldás, ugye van ez a duális képzés, amikor van egy fokozatosság, amikor meg tudják ismerni a munkaadók a jövendőbeli munkavállalójukat, és akkor már azt hiszem, hogy ott már egy húron tudnak pendülni, tehát ennek az elvárásoknak jobban eleget tudnak tenni.
1: Igen, szerintem ez egy nagyon jó módja annak, hogy hogyan lehet a munkaadó által olyan ismeretekre szert tenni egy bizonyos munkavállalóval szemben, hogy bizalmat, vagy pedig mindjárt az első mozdulatokon keresztül megláthatja, hogy hát ez nem az ő cégéhez tartozó személy, vagy nem az ő tevékenységét tudja leginkább erősíteni. És nagyon jó mondja, ez Nyugat-Európából jött ide Szerbiába, és látszik, hogy ez nagyon is gyakorlatias, és nagyon is hasznos tud lenni a munkaadók szemszögéből, mert olyan munkásokra tudnak szert tenni, vagy munkavállalókra szert tenni, akik már utána rögtön be tudnak kapcsolódni a cég működésébe, és olyan szinten tudnák elvégezni azokat a feladatokat, amelyeket rájuk bíznak, amelyek hát megütik már azt a szintet, hogy ha ne csak kezdőként legyenek ott a cégben, hanem komolyabb és összetettebb feladatokat is tudjanak vállalni. Tehát ez egy nagyon jó rendszer, és megint csak abból kell kiindulni, hogy az alapvető oktatási rendszer elégtelen, ez a hozzáadás egy olyan jó lépés, amellyel közelíthetünk azok az igények iránt, amelyeket a munkaadók tesznek, és de még ez mindig nem elég, hogyha az egyén nem szeretne tovább fejlődni,

0: megvalósítását illetően is még többet hozzá tud tenni ahhoz a tudástárhoz, amelyet eddig is elsajátított. És ez az út nem könnyű, látjuk már pár éve Szerbiában ez aktuális, de a fiatalok mozgásigénye az, amelyet picit lehet, hogy ront az egész helyzetem, mert hogy bizonyos idő után megunják, vagy pedig jobb helyet találnak, akkor ott hagyják ezt az egész több évi befektetett munkát, amit eddig csináltak, de végül is utána nem ebbe fogtatják, és nem ebbe látják az életüket, vagy megváltoznak, vagy a családi körülmények, vagy nagyon sok kihívás van az életben, amely ezt a hát szándékot megváltoztathatja, és én úgy gondolom, hogy megint csak úgy a munkaadó, mint a munkavállaló részéről közös erőfeszítés kell, közös bizalmat kell kiépíteni, ahogy már ön is nagyon jól elmondta, ez nagyon, nagyon lényeges, tehát, hogy mindig az igazságot kommunikálja, mindkét fél. Úgy a munkavállaló, mint a munkaadó. Az egy olyan nagyon jó pozitív lépés, amellyel a cég egy összekovácsolódott egy egész lehet, és pozitív eredményeket tud megvalósítani.
1: Nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy ez a fölmérés, ha elolvassák a munkaadók, remélem, hogy elolvassák, segíti őket abban, hogy egy picit alakuljanak ők is annak megfelelően, ahogy a munkavállalók elvárják, és viszont, tehát, hogy a frissen diplomázottak is elfogadják mindazt a tapasztalati pozitívumot, amit a munkaadó képes adni, és akkor közösen valóban egy eredményes céget tudnak létrehozni.
0: Csak is közösen.
1: Nagyon köszönöm.
0: Én is köszönöm.
1: Karai László közgazdász elemzőnek azt, hogy ezt megtudhattuk. Én nagyon drukkolok a fiataloknak, idén is sokan diplomáztak, reméljük, hogy ilyen munkaadóra lelnek, vagy akár maguk nyitnak többen összeállva egy olyan céget, ahol ez a bizalom már eleve meg lesz. A mérleget hallották, a műszaki munkatárs Sóti Tamás nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Szabó Hanya Teréz, a viszonthallásra.
2: Mi interjúk,
3: a vajdasági magyarságot érintő témák,
2: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
3: Mérleg.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdi?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
6: Pont veled inkluzív tábor sajátos nevelési igényű és tipikus fejlődésű gyermekek számára Szabadkán a Majsai úti általános iskolában július 27-e és 31-e között, minden nap délután 3 és 6 óra között. A tábor ingyenes, a részvételi szándékot azonban előzetesen jelezni kell. A táborban 8 és 12 év közötti gyermekek jelentkezését várják, a résztvevőknek uzsonnát és hűsítő italokat biztosítanak. A tábor ideje alatt pedig egészségügyi nővér is jelen lesz. Bővebb információ a 062 96 17 009-es és a 064 95 84 590-es telefonszámokon.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Brüsszelben Szerbia reform eredményeit és EU integrációs előrehaladását mutatják be a szerb kormány és az EU misszió szervezésében. A programon több szerb kormánytag, köztük Ana Brnabić, Siniša Mali, Marko Gyurić és Nemanja Starović is felszólal. Az eseményen európai intézmények, tagállamok, a diplomáciai testület, valamint az üzleti és szakmai szféra képviselőivel közösen ismertetik az eddigi eredményeket és a következő időszak prioritásait. A magyar belügyminisztert fogadta Belgrádban Ivica Dačić szerb belügyminiszter, miniszterelnök helyettes. Pósfai Gábort ünnepés katonai tiszteletadással fogadták a Szerbia palotánál. A hivatalos program részeként Dačić már csütörtök este díszvacsorát adott a magyar belügyminiszter és kíséretében érkezett delegáció tiszteletére. Pósfai Gábornak ez az első hivatalos szerbiai látogatása, mióta május 12-én átvette a magyar belügyminiszteri tisztséget. Drágult az üzemanyag Szerbiában, az ólommentes benzinára a következő egy hétben 2 dinárral emelkedik, illiterenként 195 dinárba kerül, az eurodízel ára szintén 2 dinárral nő, ezért literenként 219 dinár lesz. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Szerbia kormánya egyébként vasárnap további 60 nappal meghosszabbította a kőolaj származékok árának maximalizálásáról szóló rendeletet. Eltűnt egy 35 éves férfi, akit július 2-án csütörtök hajnalban láttak utoljára Noszán. A rendőrség már keresi az eltűnt szemét. Hozzátartozói szerint hajnali 5 óra körül alkoholos befolyásoltság alatt indult el gyalog. Eltűnésekor fekete rövidújú pólót és fekete nadrágot viselt. A család tájékoztatása szerint a férfi mentális beteg, és feltételezhető, hogy jelenleg Magyar Kanizsa vagy Szabadka területén tartózkodik. Ha bárki információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, kérik haladéktalanul értesítse a rendőrséget, vagy hívja 061 193 65 09-es telefonszámot. Elhunyt Szilágyi Tibor. A Kossuth-díjas színművész 83 éves volt. A színművész családja körében békében hunyt el július 2-án csütörtökön, közölte felesége az MTI-vel. A Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művészé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Rendezőként is sikeres volt, és két verseskötete is megjelent.
4: időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, és gyenge északkeleti szél fúj. Holnap a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 17 fok körül alakul. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Hajnalban 18, délután pedig 30 fok körüli értékeket mérhetünk.
5: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
6: 107,1 MHz.

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből! Itt
2: az SMR-ben.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. 061-1-999-393 és 065-2-999-393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer, 060-14-10-223. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062-29-12-64-es telefonszámon. 062-29-12-64. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánló következik.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
0: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?

0: Ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A híradó főbb témái. Jó termés várható idén búzából, cseresznyéből, sárga barackból és málnából. Drágult az üzemanyag Szerbiában. Brüsszelben arról tárgyalnak, hogy mit tett Szerbia azért, hogy bekerüljön az EU-ba. Nem javasolják a Tiszában való fürdőzést, horgászatot és a folyóból való öntözést. Egy éves a vajdasági magyar plénum. Áldás vagy átok a VAR, és elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth Díjas színművész. Mondom a részleteket. Jó termés várható idén búzából, cseresznyéből, sárgabarackból és málnából, vélik a szakemberek. Zorán Rájítja, a Belgrádi Egyetem tanára ugyanakkor jelezte, ez nem jelenti azt, hogy a mezőgazdasági termelők nagyobb bevételre számíthatnak, mivel a felvásárlási árakat a nemzetközi piaci folyamatok, a termény minősége és a kereslet is befolyásolja. A búzáról szólva elmondta, hogy az idei termés jó minőségű, ugyanakkor nem számít jelentősebb áremelkedésre. Emlékeztetett arra, hogy a hazai raktárkészletek szinte kiürültek, mivel Szerbia az elmúlt 11 hónapban mintegy 1,2 millió tonna búzát exportált. A megy kapcsán elmondta, az idei termés jóval nagyobb a tavainál, ugyanakkor a minősége elmarad a vártól, ami az árakra is hatással van. A málna jelenlegi 400-450 dinár közötti kilogramonkénti felvásárlási ára szerinte megfelelő, a termelők számára marad lehetőség nyereség elérésére. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy fontos lenne, hogy a gazdálkodók a megtermelt nyereség egy részét visszaforgassák a termelésbe. Drágul az üzemanyag Szerbiában, az ólommentes benzinára a következő egy hétben 2 dinárral emelkedik, egy literenként 195 dinárba kerül, az eurodízel ára szintén 2 dinárral nőtt, ezért literenként 219 dinár. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Nem javasolják a Tiszában való fürdőzést, horgászatot és a folyóból való öntözést a szakemberek, amíg a vízminőség nem javul, írja közösségi oldalán az Entai önkormányzat. A Nagykikindai Közegészségügyi Intézet által elvégzett részletes vízvizsgálat jelentés szerint a mintavételkor megemelkedett hőmérséklet és az alacsony vízállás együttes hatása okozta a vízben a rendkívüli állapotot. Ezek a körülmények a víz oxigén szintjének jelentős csökkenéséhez vezettek, ami a halak egy részének pusztulását okozta. A bejegyzésben az áll, fontos hangsúlyozni, hogy ez egy természetes folyamat. A víz minőségi mutatóinak nagy része továbbra is a megengedett határértéken belül van. A mikrobiológiai eredmények is a megengedett határértéken belül vannak. Azt írják, az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet. A hatóságokkal egyeztetve július 8-án, szerdán újabb kontrollmintavételt végeznek a folyóvízéből, hogy lássák, javulnak-e az értékek. A magyar belügyminiszter fogadta Belgrádban Ivica Dačić szerb belügyminiszter miniszterelnök helyettes. Pósfai Gábor ünnepélyes katonai tiszteletadással fogadták a Szerbia palotánál. A tárca vezetőnek ez az első hivatalos szerbiai látogatása, mióta május 12-én átvette a magyar belügyminiszteri tisztséget. A felek a két ország közötti belügyi együttműködés folytatását és további erősítését hangsúlyozták. A megbeszélésen az aktuális biztonsági helyzet, különösen a nyugat-balkáni migrációs útvonal, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés szerepelt a középpontban. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, és a jövőben is folytatják az összehangolt fellépést. Brüsszelben Szerbia reform eredményeit és EU integrációs előrehaladását mutatják be a szerb kormány és az EU misszió szervezésében. A programon több szerb kormánytag, köztük Ana Brnabić, Siniša Mali, Marko Gyurić és Nemanja Starović is felszólal. Az eseményen európai intézmények, tagállamok, a diplomáciai testület, valamint az üzleti és szakmai szféra képviselőivel közösen ismertetik az eddigi eredményeket és a következő időszak prioritásait. A szerbiai képviselőház Európai Integrációs Bizottsága egyhangulag támogatta a fegyverekről és lőszerről szóló törvényjavaslatot, amelyet a szerb kormány terjesztett elő. A jogszabály szigorúbb szabályozást vezet be, és összhangban van az Európai Unió előírásaival. Kovács Elvira, a bizottság elnöke elmondta, a szabályozás az EU csatlakozási tárgyalások 24-es fejezetében vállalt kötelezettségek része. Szerint az európai integrációs folyamat előrehaladását segítheti, ha Szerbiát továbbra is kulcsállamként kezelik a régióban.
0: Ebben a folyamatban mi egy nagyon sajátos helyzetben vagyunk. Három dolog van. Az első, hogy nem vezetünk be szankciókat Oroszország ellen, ami miatt főként a balti államok kritikus szemmel tekintenek ránk. A második természetesen a Belgrád-Pristina párbeszéd. A harmadik pedig a jogállamiság, amelyhez a tagállamok a leginkább ragaszkodnak. A legtöbb bírálatot éppen az említett igazságügyi törvénycsomag kapta. Ugyanakkor az pozitív, hogy láthatóan konstruktívak vagyunk. Ahogy említettem, a Velencei Bizottsággal és az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatalával való együttműködés révén ezt elismerték. Szintén kedvező, hogy egyre inkább egyeztetnek az egyes tagállamokkal külön, és elmagyarázzák a mi helyzetünket.
3: A vajdasági magyar oktatás eredményeiről és a jövő kihívásairól beszélt Fremond Árpád a Sátoraljaújhelyi Rákóczi Szabad Egyetemen megtartott oktatáspolitikai kerekasztal beszélgetése. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke ismertette azokat a programokat, amelyekkel a testület az óvodától az egyetemig támogatja a magyar nyelvoktatást Vajdaságban. Kiemelte, hogy ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően egyre több család dönt tudatosan a magyar tannyelvi oktatás mellett. Az MNT elnöke hangsúlyozta, a minőségi anyanyelvi oktatás a szülőföldön való megmaradás egyik legfontosabb feltétele. A kerekasztal beszélgetés résztvevői a Kárpát-medence több régiójából érkeztek, a szakemberek tapasztalatcserét folytattak, és közösen keresték a megoldásokat a demográfiai és az oktatáspolitikai kihívásokra. Egy éves a vajdasági magyar plénum. A civil szervezet azután jött létre, hogy elkezdődtek a szerbiai egyetemista tüntetések. A mozgalomnak mintegy 100 tagja lett azóta. Az évforduló alkalmából a Topolyai tópartján sajtótájékoztatót tartottak. Csernai Panna beszámolója.
2: Száraz tónak nedves partján döglött béka kurutyol.
4: Így kezdte sajtótájékoztatóját a vajdasági magyar plénum a Topolyai tópartján. Csányi Erzsébet, a vajdasági magyar plénum alelnöke.
2: A népi bölcsesség is számtalanszor megragadja az abszurd helyzeteket, és ezt az abszurditást éreztük mi is tavaly ilyenkor. Alulról jövő kezdeményezésként úgy éreztük, hogy muszáj a vajdasági magyarságnak is nem csak egyénenként jelen lenni a blokkádokban, a tüntetéseken és a tiltakozásokon, hanem képviseleti, közösségi, kollektív formában is meg kell jelennünk és hangot adni, hiszen abszurditással átitatott világ volt egész évben tavaly.
4: A vajdasági magyar plénumot 2025. július 3-án jegyezték be hivatalosan a szerb gazdasági nyilvántartási ügynökségnél, mint pártoktól független, non-profit civil szervezetet. Cservenák Péter, a vajdasági magyar plénum alelnöke.
5: Akármennyire csökken a létszámunk, és bármennyire sajnálatos módon galopozva, de nem várható el az egy szólamuság, a kacsaiskola, a kórusban való hápogás. Mindenkinek más joga van. És hogy ezt felvállaltuk, ezért is szállunk síkra, és ezért is számolunk arra, hogy az új nemzeti tanácsban tarkaság lesz, nem lesz egy ilyen egypártrendszer uralom.
4: A vajdasági magyar plénum újra hangsúlyozta, hogy indulni fog a magyar nemzeti tanácsi választáson ősszel. Surányi Zoltán, a Vajdasági Magyar Plénum elnöke.
6: Mi úgy gondoljuk, hogy van elég szellemi kapacitásunk, és nagyon sokféle embereink vannak a plénum elnökségében is, és a tagságában is. Vannak hozzáértő embereink, akik az oktatáshoz, a kultúrához, környezetvédelemhez, egészségvédelemhez, mindenhez hozzá tudnak szólni. Persze nekünk a Nemzeti Tanácsi Programban is az a 4 főtétel a legfontosabb, ami a hatáskörébe tartozik a Nemzeti Tanácsnak, az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás és a nyelvhasználat.
4: A helyszínválasztás szimbolikus volt. A szervezet az alacsony vízszintre és a tó állapotára is szerette volna felhívni a figyelmet.
3: Elhunyt Szilágyi Tibor. A Kossuth-díjas színművész 83 éves volt. A színművész családja körében békében hunyt el július 2-án csütörtökön, közölte felesége az MTI-vel. A Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Rendezőként is sikeres volt, és 2 verses kötete is megjelent.
7: Sport.
3: A portugálok Cristiano Ronaldo és Gonçalo Ramos hajrábeli góljaival fordítottak, és 2-1-re legyőzték Horvátországot a labdarúgó világbajnokság kieséses szakaszában. Az igazi dráma azonban a hajrában érkezett. A meccs végén elvették Horvátország egyenlítő gólját, ugyanis Mátanovic véletlenül a labdához ért, amit csupán a játékszer szenzorai érzékeltek. A játékvezetői döntés végül nagy vízhangot váltott ki. Halász Zoltán összefoglalója.
8: Sokan úgy vélik, az idei világbajnokság újításai beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. A technológiai fejlesztések, az ivószünetek és a kibővített 48 csapatos mezőny is hozzájárultak ahhoz, hogy a kisebb futballnemzetek is bizonyíthassanak a legjobbak ellen. Erre jó példa Paraguay bravúrja, amely 11-esekkel búcsúztatta Németországot. Gorán Gozdanovic, a kisvegyesi FK egység edzője szerint ezek az újítások összességében a torna javát szolgálják.
9: Tegnap néztem ezt a portugál-horvátot, most néztem vissza. Ez a vár, ez szerintem ez tökéletes, mert volt 3-4 gól, ami vár még semmisített. Szerintem jogosan. Hát ennyi kb. Vannak jó csapatok nagyon. Még szerintem tökéletes ez a világbajnokság. Vannak nagyon jó csapatok. Az tetszik legjobban benne, hogy a kis csapatok is megmutassák, hogy tudnak focizni a nagy csapatok ellen. De szerintem fontos a bírónak a szerepe, de a vár is nagyon fontos. Mert ők sokkal jobban lássák bentről, hogy mi történt. Persze bíró máskor hibázik most is, és akkor azért van a vár, hogy kijavítsa a bírónak a hibáját.
8: Mások viszont kritikusabban látják az idei világbajnokság technológiai újításait. Szerintük a vár, a szenzorok és az ivószünetek megtörik a játékritmusát. A futball így darabosabbá válik és elveszíti a természetes lendületét. Jó példa erre a portugál-horvát mérkőzés is, ahol egy késői horvát egyenlítő gólt a labdába épített chip adatai alapján érvénytelenítettek. Tóth Tibor.
10: Viszont ugye a Varszóban megsemmisítette a gólt, mivel ugye egy chip a labdában azt jelezte, hogy Matanovicnak lehet, hogy egy hajszál hozzáért a labdához. Viszont olvastam egy nyilatkozatát éjjel a Matanovicnak egy horvát portálon, de csak egyetlen egy horvát portálon találtam meg. Ő azt mondta, hogy talán egy picit beleértem a labdába. De hát ő sem biztos benne, lehet, hogy ez pont azért mondta, hogy egy kicsit a kedélyeket lecsillapítsa. Tehát én úgy gondolom, hogy mostanában, ahogy láttuk ezen a világbajnokságon, azért a technika nem biztos, hogy mindig a játék előnyére avatkozik be a játékba.
8: Az idei labdarúgó világbajnokság nem csak a pályán, hanem a technológia terén is újításokat hozott. A továbbfejlesztett VAR-rendszer és a szenzorokkal felszerelt labdák minden eddiginél pontosabb döntéseket tesznek lehetővé. De vajon ezzel elveszítjük a futball szellemét, vagy profi meccseket láthatunk? Majd a jövő megmutatja.
3: A pontos idő 16 óra 14 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Kis cserkészek barátkoznak Múzsján. Véget ért az első etnotábor Törökkanizsán. Jönnek a részletek. kis cserkészek tábort tartanak a Muzsai Emmaus katolikus kollégiumban. A résztvevők a héten foglalkozások keretében ismerkednek a cserkészettel. Kirándulnak a császártóra, és ellátogatnak a muzsai aratóversenyre is. A Vajdasági Magyar Cserkész Szövetség második tábora vasárnap zárul. Kecskés István és Búzás Zsuzsanna tudósít.
7: A tábor kiscserkészek részére szervezett tanyázás, ahol a táborlakók szobákban alszanak, nem pedig sátorban. Kovács Enikő, a VMCS kiscserkész munkacsoportjának a tagja.
11: Van, aki első táborozó, először van távol az otthonától, ezért egy kicsit ugye nekik a kisebbeknek könnyebb így, hogy ágyban tudnak aludni kollégiumban. A táboroknak mindig van egy keretmeséje. Ez arról szól, hogy megismertessünk a gyerekekkel régi magyar meséket, történelmi eseményeket, személyeket. Idén a TV Macira esett a választásunk.
7: A gyerekek Kispiacról, Királyhalomról, Magyar Kanizsáról, Szabadkáról, Temerimből és Múzsjáról érkeztek. A tavaly Temerimben megtartott első táborban 20-an voltak, a mostani tábornak pedig 35 lakója van. Sárkány Csongor Múzsjáról.
12: Most éppen fogjuk festeni a fehér majcánkat, kézmű meskedés utána. Hát nem tudom, hogy utána is fogunk csinálni, és az a jó a táborban, hogy legalább együtt vagyunk, és bírunk játszani.
7: Varbai Maja Kispiacról.
13: Nagyon szeretek járni cserkészetre, azért szeretek, mert sok barátot szerzek, és sok jó program van.
7: Barát Anna Magyar Kanizsáról.
14: Idén kezdtem, és eddig nagyon tetszik. Kanizsán a cserkészeten nem szoktunk nagyon sokat tanulni, inkább többet játszunk, és szoktunk sokat beszélgetni.
7: Az idei tábornak lesz egy különlegessége is. A hétvégén azokat a családos cserkészeket is fogadják a táborban, akiknek 7 évnél fiatalabb gyermekeik vannak. Vajdaságban 300 aktív cserkész van. Az ilyen táborok mindig alkalmat kínálnak arra, hogy a legkisebbekkel megszerettessék a cserkészetet. Nagy Torma Blanka, a VMCS kis cserkész munkacsoportjának a vezetője.
15: Őket sokkal könnyebb is ösztönözni, sokkal fogékonyabbak is, és ők már ugye belenevelődnek ebbe az egész cserkészetnek a mentalitásába, az egész lényegében megérték már kiskorban, és ez is a számunkra fontos, hogy megértsék, hogy mi a lényeg a cserkészetnek, és ahhoz képest, hogy ahány magyar van így Vajdaságban, eléggé fogékonyabbak a gyerekekre, meg érdeklődés is van elég szép számban.
7: A kis cserkészek táborát a Vajdasági Magyar Cserkész Szövetség önerőből, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával szervezték meg.
3: Véget ért az első etnotábor Török-Kanizsán. Az Együtt a színpadon elnevezésű ötnapos program a multikulturalizmus és a tolerancia megerősítése Vajdaságban projekt részeként valósult meg. A program ideje alatt a közösségek kultúráját, hagyományait és értékeit ismerhették meg a fiatalok, a Tartományoktatási Titkárság és a Török-Kanizsáért Egyesület közös szervezésében. Fejős Ornella tudósít.
16: Gálaműsorral zárult az ötnapos tábor, ahol a fiatalok azokat a táncokat és énekeket mutatták be, amelyeket az elmúlt pár napban gyakoroltak. Magyar, szerb, ruszin, szlovák és bosnyák nemzetiségű diákok barátkoztak egymással. A táborban Vajdaság 8 településéről 32 középiskolás tanuló vett részt 8 kísérő tanárral. A résztvevők mindamellett, hogy különféle programokon keresztül megismerhették egymás népdalait, néptáncait, gasztronómiáját, ellátogattak Majdányra és Firigyházára is. Török Csillát, zentai táborozót hallják.
17: Egy kicsit nehézség volt az, hogy én nem nagyon értem a szerb nyelvet, és nem is nagyon beszélem. Ez kicsi nehézség volt, de mind nagyon jó éreztem. Ilyen különböző feladatokat kaptunk, amit meg kellett csinálni, hogy volt egyszer, amikor nagyviseletet kellett csinálni, volt sportnap is.
16: Az etnotábort először szervezték meg a Tartományoktatási Titkárság és a Török-Kanizsáért Egyesület szervezésében. Orosz Urbán Csilla, a Török-Kanizsáért Egyesület alapító tagja.
18: Igazából azt gondolom, hogy a Török Kanizsáért Egyesület az évek során nagy hangsúlyt fektetett a magyar néphagyományok megőrzésére, de ez csak akkor lehetséges, hogyha ismerjük a velünk együtt élő vajdasági többi kisebbségnek a hagyományait és táncait, ételeit, és ezért fogalmazódott meg maga a tábor ötlete.
16: A gála műsor végén ismertették a csapatok összpontszámait és kihirdették a győzteseket. A legjobb csapat nyereménye egy közös utazás.
3: A pontos idő 16 óra 20 perc, híradót hallottak.
19: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén még mindig 31 fok van, és gyenge északnyugati szél fúj. Szombaton és vasárnap is csapadékmentes időnk lesz. A napot csak helyenként zavarják meg fátyol felhők. A csúcsértékek 30 fok alatt maradnak, éjszaka pedig 17 fokig hűl a levegő. Az előrejelzések szerint kisebb záporok és zivatarok legkorábban kedre érkezhetnek a térségbe. Én mára megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok! Kívánok viszonthallásra!
20: Aktuális információk, retrós lágerek, Szabadkai Magyar Rádió, 107,1.

0: valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié. Mindenki.

0: reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: 6. Királyhalmi Burgonya Fesztivál és Falunap július 5-én. Burgonya és burgonyából készült ételek kiállítása, kultúrműsor, hagyományőrző programok, kézműves foglalkozások, ingyenes lovaglás és légvár, ügyességi játékok, kézműves kirakodóvásár, tombola, valamint főzőverseny, amelyre kakaspaprikás új krumplival vagy egyéb burgonyás ételekkel lehet benevezni. A jó hangulatról Mák Attila gondoskodik. A rendezvény teljes bevételét a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület támogatására fordítjuk. Jelentkezés a 063 88 59 109-es telefonszámon. 063 88 59 109.
4: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak.
4: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
7: a dal most neked szól.
0: A 107,1 MHz-en.

hazudtak százszor, most hit nélkül élsz, nem szédít már sok olcsó beszéd.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: ajánló következik.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.
3: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét
4: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
4: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
4: A 80-as évek zenéi mellett.
3: A 80-as évek zenéi.

0: Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
6: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
7: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
8: Egyetlen döntés megváltoztathatja valakinek a gyermekkorát. Ha szeretné megtudni, hogyan nyújthat otthont, támogatást és biztonságot egy rászoruló gyermek számára, szeretettel várjuk a Nevelőszülő szeretnék lenni című tájékoztató fórumra. Látogasson el július 4-én, szombaton, 18 órakor a Szabadkai Vöröskereszt helyiségeibe, a fasizmus áldozatainak tere 3-as szám alá, és tudja meg, ki lehet nevelőszülő, hogyan zajlik az engedély megszerzésének folyamata, és miért tartozik a nevelőszülőség a közösség egyik legfontosabb és legnemesebb feladatai közé. Lehet, hogy éppen ön az, aki biztonságosabb és boldogabb gyermekkort nyújthat egy gyermek számára.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: ajánló következik.
1: Levendula illatú hétvége várja Önöket a vasutas településen Szabadkán. Július 4-én szombaton reggel 7-től este 6 óráig, július 5-én vasárnap pedig reggel 8-tól délig rendezik meg a 13. jótékonysági levendula napokat. Friss levendula virágok, illatos levendula olajok, házi szörpök, kézzel készített dekupázs ajándéktárgyak és számos különlegesség várja a látogatókat. Töltsenek el egy kellemes, illatokkal és élményekkel teli hétvégét a vasutas településen a 13. jótékonysági levendula napokon. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ne állítsanak az állomáskeresőn, mert önök jó helyen járnak.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Hangi egy koktél.
2: Minden pénteken 18 órától
1: Hangi egy koktél.
2: Heti könnyű zenei turmix.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1-en.
1: Ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangi egy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 MHz-en.
5: Jó estét, tisztelt hallgatók! Kezdődik a Hangi egy koktél. Belépünk a 7. hónapba. Berobbant a teljes turista szezon is, és a műsor szerkesztője miről is beszélne másról ma este, ha nem a nyaralásról. Csak hogy emlékeztessem önöket, Csepregi Éva is kérdezi. Hova a tengerre? Hova a tengerre? Hát induljunk a célpontok egyikéig. Spanyolország? Olaszország? Horvátország? Egyiptom? Törökország? Vagy talán Görögország? Esetleg az utazás puszta álom marad? A Hangi egy koktél műsor mindössze abban tud segíteni, hogy a tengert, ha csak egy pillanatra is, de közelebb hozza ábrándozásaikban, amit a fent említett egyik nemzet zenei alkotásai váltanak ki. A műsor szerkesztője zenei utazásra invitálja önöket le délre. Irány Görögország. A mai műsor zenei válogatása kissé eltér a szokásostól, melyekben főleg a népszerű zene felé fordultunk. Tőlünk nyugatra, a földkerekség nyugati felébe. Ma a világ másik felének irányába fordulunk, délre megyünk, Görögországba. Az igazat megvalva, ez a nemzet is, ami a zenét illeti, a versengésben élen jár. Emlékezzünk csak, Maria Callas, Mikis Theodorakis, Vangelis Demis Roussos és még mások. És a ma esti Hangi egy koktél műsora e nemzet zenei világának részében nyújt futólagos bepillantást.

Amikor Vangelis nevét említjük, az első, ami az embernek eszébe jut, az 1981-es történelmi sportdráma zenéje, ami az 1924-es olimpiai játékokon résztvevő két brit sportoló igaz történetén alapul. Tűzszekerek, vagy pedig a zenei aláfestés az 1942 a Paradicsom meghódítása című epikai történelmi dráma. Az 1992-es filmből, melyet Ridley Scott rendezett, a főszerepet pedig Gerard Depardieu alakította, aki Kolumbusz Kristóf olasz felfedező új világba történő utazásának változatát mutatja be.

0: Hangjegy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en.
1: Az Afrodité gyermekei minden szóló történet Görögországban kezdődik a 60-as évek elején, abban az időben, amikor a világ zenei színpadát gyorsan új irányzat kezdi uralni, amit általában beat vagy garázs zenének nevezünk. Sok fiatal zenész és együttes új hangok után kutat. Abban az időben Görögországban, leállva a hagyományos görög buzukitól és ihletet merítve a hasonló nyugati popzenéből, egy új ismert kifejezés jelenik meg, melyet Európa szerte elfogadnak. Az Afrodité gyermekei minden tagja zenélt különféle helyi együttesekben, mielőtt még Párizsba költöztek volna. A band kiemelkedő tagjainak, Vangelis Papatanassiusnak és Demis Roussosnak már irénylésre méltó hírnevük volt, és Lukasz Sziderásszal, valamint Argyris Koulourisszal új irányzatot teremtettek, mely a Philips Records görög producereit lenyűgözték, akik azt javasolták nekik, hogy az együttes próbáljon szerencsét Angliában. A band kiemelkedő tagjain Vangelis Papatanassiu új irányzatot teremtettek.

1968 elején Görögországban a hatalmat a katonai rezsim vette át, és ahogyan sok görög művész, Vangelis, Demis és Lukács is elhagyták hazájukat, és Angliába utaztak jobb, kreatívabb környezetkeresése céljából. Argyris Koulouris negyedik tagnak nem volt olyan szerencséje. Görögországban maradt, mivel a katonai hatalom visszatartotta, hogy katonai kötelezettségének tegyen eleget. Ez a katonai hunta ideje, amely átvette a civil hatalmat. Azonban az említett hármasnak a beköltözés és a munkavízum nem megy épp simán, mert nem kaptak engedélyt az Egyesült Királyságba való belépésre a munkaengedélyek miatt, így Párizsban maradtak, és eldöntötték, hogy mint az Afrodité gyermekei zenekar bejegyzésüket kérik a Mercury kiadóháznál, Pierre Sperroa, mint a Philips producerének segítségével. Első daluk a Rain and Tears 1968. májusában jelent meg, ami azonnal arany és nagy sláger lett úgy Franciaországban, mint Európa más országaiban is.

Koncertjeik és fellépéseik támogatására 69-ben Olaszországban a zenekar kiadja a Lontano dagli occhi és Quando l'amore diventa poesia dalokat. Mindkét dalt olaszul énekelték, melyeket a Sanremo-i olasz zenei fesztiválra vettek fel. Újra Párizsban Vangelis még egy dal kiadására készül I Want to Live címen. A szerzemények júliusban való megjelenése még egy nagy siker Európában, különösen Franciaországban és Hollandiában. Az End of the World album sikere még egy kiadást követelt, így Vangelis, Demis és Lukász visszatérnek a stúdióba. Az, ami egy évvel korábban lehetetlennek tűnt, most végre megvalósult. Három görög, még most is elképedve a váratlan sikertől, Londonba utazik, hogy a Trident Studiosban felvételezzék a következő albumukat, It's 5 o'clock címűt.

Ezen album első dala Let Me Love, Let Me Live, amely 1969. szeptemberében jelent meg, feljutott a francia listák első helyére, de a Mary Jolie B oldala a legnépszerűbb a világ többi részében. A címdal, az It's 5 o'clock, gyorsan ezt az utat követi. 1969 végén jelent meg, és jól helyezkedett a zenei toplistán sok európai országban. Gyorsan az album kiadását követően a zenekar spanyolországi és olaszországi turnéra indul, de ez alkalommal Vangelis nélkül, aki szívesebben marad a stúdióban. Vangelis a zongorán a görög Haris Halkitis helyettesíti, de időközben Vangelis készíti Ari Shapier Sex Power című filmjének zenét első önálló projekt.

Még a 70-es években a zenekar a turnén az utolsó albumát népszerűsíti, Vangelis Párizsban a stúdióban ül. Többi között a következő album előkészítésén dolgozik, melynek felvételezésére később kerül sor ugyanabban az évben. Időközben a Rose Door Fesztivál témáját komponálja, melyet Raymond Lefevre zenekar ad elő. Mielőtt még az együttes visszatér a stúdióba, hogy a harmadik albumát felvételezze, a kiadóház ragaszkodik még egy Tavasz-nyár-tél és ősz című dal kiadásához, mely ugyanaz év augusztusában jelent meg. A dal gyorsan még egy nagy siker lesz Európában, és ez a dal után kezdetét veszi az utolsó albumuknak felvétele, Afrodité gyermekei néven.

a görög zenetörténelem egyik nagyja, akit nyugodtan a görög zenei élet mítoszának nevezhetünk mindenképpen, Mikis Theodorakis. Életem a zene, gyermekkorom kezdetétől, minden szó, nesz, minden mozdulat, minden, ami körülvesz, vallotta. Mikis Theodorakis. A híres görög zeneszerzőről fontos kiemelni, hogy saját zenéjét képes volt különös módon meghatározni, mesterien beleépítve a korabeli társadalmi üzeneteket sajátos zenei ópuszába. Önfeláldozó munkával sikerült olyan univerzális humán értékeket kifejeznie, mint a szabadság, egyenjogúság, igazság, szolidaritás, béke. Energikusan és nyíltan harcolva ezen ideálokért zenéjével megérintett számtalan szívet világszerte.

A francia görög intézet a kiemelkedő zeneszerzőt a tisztelet és megbecsülés jeléül becsületrenddel tüntette ki, mivel legnépszerűbb dalai éppen Párizsban íródtak.

0: ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangjegy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 MHz-en.
1: Mikis Theodorakis egyik kolosszális dala, Pablo Neruda dala, ami először 1950-ben jelent meg Mexikóban. A Canto General dalban, ami megpróbál az egész Nyugat-Amerika történelme és enciklopédiája lenni, vagy az új világ hiszpo-amerikai perspektívája lenni. Theodorakis Canto General dalát hallgatjuk, melyhez a koreográfiát a híres Ray Barra szerkesztette, a költemény sorait pedig Pablo Neruda adta. Maria Ferrantúri görög énekesnő Mikis egyik legközelebbi munkatársa előadásában. A nevezett hölgy kijelentette, hogy ő a zene és a költészet univerzális nyelvén beszél az emberekről, azok harcáról, öröméről és bánatáról, és annak ellenére, hogy ő nagy görög, mindenek előtt világművész. Hallgatjuk a Canto General-dal töredékét, melyet 1975. augusztusában élőben adtak elő, és felvételezték a Panathinaikos stadionban, Athénben, és melyet a Polysound stúdióban fejeztek be.

Maria Callas, görög operaénekesnő, New Yorkban született görög emigráns családban. A relatív rövid karriere ellenére, melyet az 50-es éveiben fejezett be, Callas az opera történelmének egyik legnagyobb szopránja. Az anyjával és nőtestvérével 1937-ben tért vissza Görögországba. Nemzetközi karrierjét nagy sikerrel 47. életévében kezdte, a világ legnagyobb opera előadásaiban. Az első nagy sikerét 49. évében érte el, amikor is Velencében sikeresen fellépett két nagyon különböző szerepben, Wagner és Bellini operáiban. Egész karrierje idején különféle szoprán áriák éneklésének képességét mutatta be. A vokál távolsága közel 3 oktáv. A La Scalában először 1951-ben lépett fel a Szicília Est operában. Ez a színház az 50-es években az ő fő színhelye volt. Londonban rendszeresen fellépett 52-től, és itt fejezte be opera karrierjét 1965-ben. Maria az 50-es évek közepén hirtelen lefogyott. 35 kilót vesztett. Egyes kritikusok szerint ez a változás hozzájárult hangminőségének csökkenéséhez. Ennek ellenére Callast a Richard Wagner és Arturo Toscanini operák neves reformátorai közé sorolják. A 20. század második felének kultúrája mindenképpen az ő nevéhez kötődik. Ahogyan az 50-es évek elején a posztmodernizmus megjelenésével a 19. századi opera esztétikusan anakronikus lett. Maria Callas az opera művészetét a legmagasabb szintre hozta vissza. Legtöbbször a Belcanta operákat énekelte, melyekben hangját a fő kifejező eszközzé változtatta. És ne felejtsük el, karrierének íveléséhez a gramofon lemezek megjelenése is hozzásegített a 20-as évek derekán, valamint az Emmy Walter Leitch cég producerjével való barátsága. Maria Callast hallhatjuk a Carmen Habanera áriában, a spanyol zene gyönyörű és temperamentumos ritmusában, ami még ma is ugyanolyan mértékben elbűvöli a közönséget.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Médiatámogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak. A 90-es évek zenéjén, az SMR-ben, a 107,1-en.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: A régi szép idők dalai,
1: minden idők legnagyobb exjús lágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exiu slágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt
3: az egykori legnagyobb Exiu slágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Vidd is tasszom, jó rád!

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
2: ne állítson az állomáskeresőn.

sam u vijek ovdje. Još zagledan u more, na vratima vile.

0: 107,1.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: Exius slágerek a 60-as és 70-es évekből.
3: Szabadkai Magyar Rádió, a hallgatók hullámhosszán.
4: Víla je tako lijepa, uvijek se

0: I can't explain. There's a crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
1: Egy óra nosztalgia.
2: Ex-jó slágerek 20 és 21 óra között. Ex-jó slágerek
3: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Indul a vadra!
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
0: Esti koktél.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

kis éjjel zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

Nevem Megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik. Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
1: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 80-as évek diszkózenéi.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A legjobb ex-jú slágerek nálunk szólnak.
1: 107,1.
0: A legjobb ex-jú slágerek nálunk szólnak.
1: 107,1.

0: a nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.